Azt a zenét játsszuk, azokat az információkat adjuk neked, amelyek nélkül nem tudsz létezni.

Azt a zenét játsszuk, azokat az információkat adjuk neked, amelyek nélkül nem tudsz létezni. Sztár Rádió. Sztár Rádió. Mindezt magyarul. Magyarul. Érted?

Azt a zenét játsszuk, azokat az információkat adjuk neked, amelyek nélkül nem tudsz létezni. Sztár Rádió. Sztár Rádió. Mindez magyarul. Magyarul. Érted?

soron sem lazítunk. Hangulat és stílus. A Sztár Rádióban. Ezért vagyunk változatosak. Mi nyáron sem lazítunk. Miénk a nyár. Sztár Rádió.

0: like music. Sztárreklám.
1: Figyelem, figyelem! Iskola kezdésre felkészülni. Iskolás táskák és tolltartók rendkívül széles választékával vár az Origami Papírmadár. Tágas üzletünkben kényelmesen válogathatsz, sőt, a kiszemelt iskolás táskát kipróbálhatod. Minden szükséges tanszert egy helyen megtalálsz, hogy az iskolakezdés egyszerű és gondtalan legyen. És most még egy jó hír! Ha legalább 100 leértékben vásárolsz, akkor lobogó riszortos, több családi wellness és bobcsúszás utalványt nyerhetsz. Várunk az Alsó Merkurnál a Fitfil mellett. Origami Papírmadár. Minden egy helyen az iskolakezdéshez.
2: Most építesz? Felújítasz? Akkor ne csak a falak legyenek újak. Dobd fel otthonod minőségi, egyedi beltéri ajtókkal az Elekes Mobimpex Kft-től. Te elképzeled, mi felmérjük, legyártjuk és be is szereljük. Felmérés, gyártás, szerelés egy helyen. Nézd meg kínálatunkat bemutató üzletünkben a Fások utca 14/B szám alatt, a Nordica motorral szemben. Telefonszámunk 0749 101 817-es. Elekes Mobimpex Kft. Ha ajtót keresel, jó helyen kopogtatsz.
3: Spórolj többet a Lidl Plusszal! Olvastasd be a Lidl Plusz kártyád és élvezd az ajánlatokat, mert a Lidlben mindig találsz valami olcsót. Csap le a csont és bőr nélküli pulyka merre 100 grammonként 4,29-ban írt a Lidl Plusszal, az 500 grammos Pilos Rucker sajtra 13,79-ban írt a Lidl Plusszal, valamint a Parodon Tax termékekre, amelyekre 30% kedvezményt kapsz. Lidl. 15 éve igazán megéri.
4: Rozsdamentes korlátok, fémszerkezetű lép.

0: hegesztés, lemezhajlítás, lemezleszabás, Delcomet Kft.
1: Ha fémmel kell dolgozni, ne keresd tovább. Fordulj a székelyudvarhelyi Delcomet Kft.-hez, és egyedi megrendeléseidet is megvalósítjuk. Keresd minket Székelyudvarhelyen a Fások utca 14/28 szám alatt. Hétköznap 7-től 15 óráig várunk. Részletek a delcomet.ro oldalon.
2: Elindult a 2026-os roncsautó program az Autogroup Simonál. Most itt a tökéletes alkalom, hogy új Dacia vagy Renault volánja mögé ülj. A Renault Clio már 14.300 eurótól, a Dacia Logan 11.990 eurótól, a Dacia Duster pedig 15.900 eurótól.

kiszakás, hanem felelősség is. Így kevesebb szemét kerül a lerakóba, több anyag hasznosul újra, és óvjuk természeti értékeinket. Tudta, hogy az Európai Unió komoly büntetéseket szab ki, hogyha nem csökkentjük a lerakott mennyiségeket? Ez mindannyiunkat érint. A pénzünk itthon maradhat. Mi, a megyei hulladéklerakó üzemeltetőjeként azért dolgozunk, hogy segítsük a helyes gyűjtést. Ön pedig azzal segít, ha külön válogatja a hulladékot otthon. Legyünk partnerek egy élhetőbb jövőért. Legyen ön is válogatós. Ecobihor, Erdélye Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.

0: 98-on. Ébredj rá, hogy jó rá ébredni.
1: Ébredj a jó zenékre és ébredj a vekkere. Szeptember 8-án is, a hét második napján itt vagyunk kedden is. Hozom ma is 13 óráig a legnagyobb slágereket változatosan. Ebben a 6 órában lesz ismét játék, lesz ismét stúdióvendég, interjú, és természetesen beszélünk a legfrissebb hírekről, a legérdekesebb témákról, az aktuális információkról. Én azt kívánom nektek, hogy legyen egy szép keddi napotok. Ma már minden visszarázódik a régi kerékvágásba, hiszen 8 órától be fognak csengetni az osztálytermekbe, úgyhogy valószínűleg, hogy ma a városközpontban nagy forgalomra lehet számítani, úgy körülbelül fél óra múlva, akkor fogják elvinni a gyerkőcöket a tanintézményekig, viszont a lábuszról is kell, hogy beszéljünk, mert simán lehet még ilyen gyaloglós, odasétálós utazás is az iskolák felé, mert vannak önkéntesek, és akkor valószínű, hogy nem lesz akkora nagy dugó az autók által. Itt Feel So Good, ezzel indítjuk a mai napot. Remélem, hogy mindenki jó hangulatban lesz a mikrofonnál, Bedő Erika, szeptember 8-án is.

Texas felvétel 1999-ből a nyár fiát hozta el, mi pedig a lányokat köszöntjük, mégpedig az Adrieneket, ők ünneplik a névnapjukat. Augusztus 8-án latin-francia eredetű névről beszélgetünk, és azt írják, hogy okos személyiség az Adrien. Rendelkezik jó üzleti érzékkel is, valamint felelősségteljes és az élet szépségeit értékelő személyiséget támogatja ez a név. Nagyon fontos számára a család és az otthon. Emellett legnagyobb vágya, hogy biztos hátteret teremthessen magának és azok körében időzzön, akik fontosak számára. Bármilyen célt is tűzön ki, Adrien a lehető legtöbbet igyekszik kihozni magából, és hogy ezt el is érje, minden feladatot a lehető legjobb tudása szerint lát el. Gyakori név itthon, szép név és különleges név az Adrien, nekem nagyon tetszik például, úgyhogy Isten éltessen minden Adrien nevezetű rádió hallgatót, lehet köszönteni őket a mai nap folyamán, és természetesen a születésnaposokra is gondolunk. Tina Turner felvételével köszöntjük az ünnepelteket.

0: Wecker.
1: Itt a Wecker csörög, és most már azért is csörög, hogy mindenki ébredjen, mert ismét indulni kell iskolába. A tegnap azért nagy nap volt, szeptember 7-én. Elkezdődött az újabb tanév az óvodában és az iskolában. Újra megteltek az épületek élettel, és újra találkoztatok az osztálytársakkal, a tanárokkal, az oszival, az óvónénivel, a tanítónénivel, tanárbácsival egyaránt. Busszal, lábbusszal, rollerre vagy épp kerékpárral mindenki másképp érkezik az iskolába. Ma 7:30 után 8 perccel is már gondolom, hogy azért többen jönnek-mennek a város központban. Hát mi már kívántunk tegnap sikeres tanévet, sok-sok lelkesedést, kitartást kívánunk, és olyan emlékeket, élményeket gyűjtsetek ebben a tanévben is, amire majd pár év múlva is emlékeztek. Ma is hozok nap témáját néhány perc múlva a Sztár Rádió Facebook oldalán, indítom az újabb nyereményjátékot. Tegnap 3 darab 100 lejes vásárlási utalványt sorsoltunk az Origami Papírmadár jóvoltából, azzal is egy picit besegítve, hogy tanfelszerelést vásároltunk. Ma 2 darab 100 lejes utalványt fogok sorsolni, holnap ismét lesz játék az AVG üzlet jóvoltából, és hamarosan hozom a nap témáját. Tegnap sokan írtak arra a kérdésre választ, hogy ti hogyan emlékeztek az iskola kezdésre, és miért vártátok. Hát ugye ott megoszlottak a vélemények, kettős érzés volt mindenkiben, azért is várták, mert osztálytársakkal találkozhattak ismét, viszont azért nem várták, mert vége a nyárnak, vége a melegnek, a vakációnak, és nem szeretnének tanulni ismét. Hát valahogy így vannak a mai diákok is a tanévkezdéssel kapcsolatban, de most már menni kell előre, és nincs amit csinálni. Menni kell iskolába. Én pedig hozom a jó dalokat így a reggeli órákban, hamarosan pedig egy kis információ is lesz a közlekedéssel kapcsolatban, és közérdekű információt is tudok hozni, amit Székelyudvarhely városa tett közzé. Maradunk még picit a nyárban, hiszen olyan jó idő lesz ma is, 25 fok. Rúzsa Magdi Lotfibegivel indítjuk a napot. Jó reggelt!

0: like music.
1: Sztárreklám.
2: Kolumban optika és szemészet. Térj be üzletünkbe a Merkur Áruház utcafrontján, és vedd igénybe szem- és szakorvosi rendelésünket és ingyenes látásvizsgálatunkat. Hívd a szemorvosod 0784 354 854 vagy 0784 421 818. A 10 éves taverna továbbra is várja régi és új vendégeit a hét mindennapján 11 és 21 óra között a Bethlen Gábor 94 szám alatt, ahol helyben fogyasztás esetén korlátlan üdítővel és többféle szószokkal kedveskednek. Mostantól hétfőtől szerdáig a promóciós ételek többféle burger, wrap és box 25 leért kapható. Megtalálsz a vonatállomással szemben, vagy rendelj házhoz a 0741 76 50 70-es telefonszámon, vagy keresd a Hammon. Taverna Gyrosz, 10 éve együtt.
3: Szarvas étterem. Étel az egész család számára. És élő zene minden csütörtök, péntek, szombat este. Nálunk a jó hangulat garantálva. A többi már rajtad múlik. Itt az idő a változásra, a Babyland új fejezetet nyit udvarhelyen. Tágasabb üzlet, még több termék, kényelmesebb vásárlás. Babakocsik, autósülések, játékok, kiegészítők. Minden egy helyen, ami egy kisbabás család életét megkönnyíti. És ami fontos, babakocsi és autósülés tisztítás is elérhető nálunk. Babyland, mert a babák a legjobbat érdemlik. Telefonszámunk 0755 404 666.
4: Térkő, szegély, kerítés, nálunk minden napra kész. Felmérünk és tervezünk, kivitelezést is szervezünk. Látogass el a régió legnagyobb térkő bemutató kertjébe Székely udvarhelyen a Bethlenfalvi úton, és válaszd a minőséget a térkövekből, kertelemekből és egyéb kerti kiegészítőkből. Hívd minket a 0745 098 641-es telefonszámon, vagy keresd fel a pavazseli.ro honlapunkat. Hadd nagy via color. Minőség, megbízhatóság, stílus.
5: Közérdekű hirdetés következik.
6: A drogok és szerencsejátékok függőséget okoznak. Válaszd a biztonságot, kérj segítséget.
5: Közérdekű hirdetést hallottak.
1: Reklámot hallottak.
7: Sztárrádió.
8: Sztárrádió a legnagyobb slágerek változatosan. Ma is szeptember 8-án behoztam a legfrissebb újságot. Itt van a Hargita népe mai száma. Hamarosan a következő órában lapszemlét is tartunk. Előtte egy fontos info. Tájékoztatják a lakosságot, hogy ma reggel 8:30 és délelőtt 11 óra között a harvíz csatlakozási munkálatai miatt szünetelni fog a vízszolgálat. A Bethlenfalvi úton, a Fehéres pataktól a város kijáratáig, valamint az alábbi utcákban. Itt van a listán a Kőbánya utca, a Mikeskelemen, a Reményik Sándor, a Szénakert és a Határpatak utca is. Valamint a szolgáltatás újraindulásakor a víz átmenetileg zavaros lehet, szóljatok az ismerősöknek, hogy tudjanak ők is róla. A Dua Lipa Elton John felvételével megyünk, hamarosan itt vannak a hírek 8 órakor pontban.

0: Nem vonják meg a szociális ösztöndíjat, újraindult a sportcsarnok építése, megkezdődik a Bajnokok Ligája. Katona Zoltán vagyok, a Sztár Rádió híreivel, jó reggelt kívánok! Újraindulhat a Juh és Kecske export Romániából. Erről tárgyalt Brüsszelben Táncos Barna ügyvivő mezőgazdasági miniszter az Európai Bizottság illetékeseivel. A kivitel a kiskérődzők pestise, valamint a Juh és Kecske himlő megjelenése miatt bevezetett uniós korlátozások következtében állt le. A mezőgazdasági minisztérium azóta folyamatosan egyeztetett a gazdákkal és az ágazati szervezetekkel. Ennek eredményeként olyan cselekvési tervet dolgoztak ki, amely az export mielőbbi újraindítását segítheti. Mégsem vonják meg a diákok szociális ösztöndíjait. Mikus Ordán államfő tegnap azt mondta, hogy egyelőre lemondtak az erről szóló kezdeményezésről. Az elnök szerint nehéz döntéseket kell hozni, amikor korlátozottak a rendelkezésre álló források, miközben az oktatási rendszernek további pénzre lenne szüksége. Hozzátette, jelenleg az egyik legnagyobb kihívást az oktatás finanszírozásának megfelelő kiigazítása jelenti. Folytatódik a nagygalambfalvi sportcsarnok építése, az új létesítményt a tervek szerint decemberben adják át. Az önkormányzat még 2022-ben nyert 10 millió lejes támogatást az Országos Beruházási Társaságtól egy 180 férőhelyes lelátóval rendelkező csarnok megépítésére. A munka azonban pénzhiány miatt leállt, noha tavalyra elkészült az alap és a fémszerkezetet is megrendelték. Az építkezést idén tavasszal indították újra, jelenleg az öltözők és raktárak kialakítása, valamint a falak burkolása zajlik. A számítások szerint a sportcsarnok decemberre elkészül, így még az év vége előtt átadhatják. Új labdarúgókat igazolt az FK Csíkszereda, a szlovén Nino Kukovec és a brazil-portugál Gabriel Araújo Lima a székelyföldi csapathoz érkeztek. A 25 éves 190 cm magas Kukovec középcsatár eddig Olaszországban és Szlovéniában játszott, idén a Dunaszerdahelyi DAC labdarúgója volt. A 21 éves 180 cm magas Lima a portugáliai Bragában született, portugál és brazil állampolgársággal rendelkezik, jobbszélsőként, támadó középpályásként eddig a brazil bajnokságban játszott. Megkezdődik a labdarúgó bajnokok ligája. Ma este 3:48-tól az FC Bruges, Aston Villa és az AEK Athén, LASK Linz összecsapások az elsők az idei kiírásban. Ma este 10-től még Real Madrid Inter, Dortmund Villarreal, Porto Manchester City és Lille Real Betis találkozók lesznek. De szerdán és csütörtökön is lesznek BL mérkőzések. A címvédő Paris Saint-Germain holnap este fogadja a Slovan Bratislavát, de ugyanebben az időben lesz a Liverpool, Atletico Madrid és a Napoli Arsenal összecsapás is. Ma is napsütéses, meleg napunk lesz, a meteorológusok szerint eső ma nem várható, a széljárás gyenge lesz. A hőmérsékleti értékek reggel 15 fok körül alakulnak. A Sztár Rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra.
1: HR Energy, a vállalkozások gáz és villamos energia szolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.

Baltimore a 80-as évek egyik legnagyobb örökzöld slágere, a Tarzan Boy. Hát Tarzan itt járt a Wecker második órájában. Most viszont én arra kérlek benneteket, hogy ti járjatok a Star Rádió Facebook oldalán, elindítottam az újabb nyeremény játékot az iskolakezdésre. Vonatkozóan ismét sorsolunk két darab 100 lejes vásárlási utalványt az Origami Papírmadár jó voltából, amit majd tanfelszerelésre vásárolhattok le. Van nekünk egy nap témája, és erre várjuk a kommenteket, hozzászólásokat. Szerintetek minden adott ahhoz, hogy az óvisok, diákok jó körülmények között tanuljanak udvarhelyen? Mennyire vagytok elégedettek, vagy min változtatnátok esetleg? Erre várjuk a hozzászólásokat, és holnap reggel, tehát 24 óra múlva fogok sorsolni két darab utalványt, aztán elindítok majd holnap is egy újabb játékot. A nap témájára kérem szépen válaszolni, és köszönjük szépen az Origami Papírmadárnak, akik a Fitfilm mellett találhatóak meg, a tegnapi három darab utalványt és a mai két darab 100 lejes utalványt. Reméljük, hogy ezáltal is egy picit besegítettünk a vásárlásba, mert hogy ez a hét arról szól, hogy tanfelszereléseket, füzeteket, borítókat, tolltartókat, ceruzákat, és még nem tudom, miket kell vásárolni. Én is elfelejtettem, mennyi minden kell, ha csak egy radír is, de azt is meg kell venni. Backstreet Boys érkezik 1999. Jó reggelt!

0: like music. Sztár reklám.
1: Figyelem, figyelem! Iskola kezdésre felkészülni. Iskolástáskák és toltartók rendkívül széles választékával vár az Origami Papírmadár. Tágas üzletünkben kényelmesen válogathatsz, sőt, a kiszemelt iskolástáskát kipróbálhatod. Minden szükséges tanszert egy helyen megtalálsz, hogy az iskolakezdés egyszerű és gondtalan legyen. És most még egy jó hír! Ha legalább 100 leértékben vásárolsz, akkor lobogó riszortos, több családi wellness és bobcsúszás utalványt nyerhetsz. Várunk az Alsó Merkurnál a Fitfilm mellett. Origami Papírmadár. Minden egy helyen az iskolakezdéshez.
2: Spórolj többet a Lidl Plusszal! Olvastasd be a Lidl Plusz kártyád és élvezd az ajánlatokat, mert a Lidlben mindig találsz valami olcsót. Csap le a csont és bőr nélküli pulyka merre 100 g-onként 4 lej 29-ban írt a Lidl Plusszal, az 500 g-os Pilos Rucker sajtra 13 lej 79-ban írt a Lidl Plusszal, valamint a Parodon Tax termékekre, amelyekre 30% kedvezményt kapsz. Lidl. 15 éve igazán megéri.
3: Rozsdamentes korlátok, fém szerkezetű

0: Székelyudvarhelyi Delkamet Kft.-hez és egyedi megrendeléseidet is megvalósítjuk. Keresd minket Székelyudvarhelyen a Fások utca 14/28 szám alatt. Hétköznap 7-től 15 óráig várunk. Részletek a delkamet.ro oldalon.
1: Hol vásárolhatsz olcsón és jó minőségű termékeket kedvenc állatodnak? A ZooCenterben alacsony árak várnak közvetlenül a polcokon. Nincs pontgyűjtés, kártya vagy más bonyolult számolgatás. Például a 10 kg-os rinti macskaalom mindössze 12,99 banis áron kapható üzletünkben. Olcsó és jó az állatoknak. Székelyudvarhelyen a Riverside Retail Parkban, a Sport utca 4 szám alatt.
2: Utazz velünk és nyerj! Az Urbana és a Safety Broker közös nyereményjátékot indított. Vásárolj buszjegyet az UtGo alkalmazásban, SMS-ben, vagy válts teljes áru havi bérletet, és automatikusan részt veszel a sorsoláson. Minél több jogosult vásárlás, annál több esély a nyerésre. A fődíj egy kerékpár, emellett gazdára talál 2 egyenként 1000 lei értékű biztosítási utalvány is a Safety Broker felajánlásával. A sorsolás szeptember 22-én lesz. Urbana, utazz velünk és nyerj! Részletek az Urbana Transport Facebook oldalán.
3: Költöz társasházba, és ne legyen többé gondod a ház körüli munkával. Vásárolj kulcsra kész lakást Székelyföld legnagyobb lakóparkjában, ahol autódat biztonságos mélygarázsban tarthatod. Ugyanitt penthouse-t is vásárolhatsz. Részletek a 0741 77 0011-es számon, vagy személyesen a Szénakert utca 4 szám alatti irodánkban. Zöldliget lakópark, ahol otthonra találsz.
4: Közérdekű hirdetés következik.
5: Kevesebb mozgás, több stressz. A sportolás javítja fizikai és mentális állapotodat.
4: Közérdekű hirdetést hallottak.

Felicite, Albano és Romina Power, igazad egy picit feldolgozott verzióban, DJ Junior remixében. Szeptember 8-án 8 óra 19 perckor neki fogunk lapszemlét tartani, behoztam a legfrissebb újságot, a Hargita népe itt van a kezemben. Már is írja, az év 251. napjánál tartunk, és van még ebből az évből, képzeljétek, csupán 114 nap. Mindjárt azon vesszük észre magunkat, hogy jön az angyal és a Mikulás. Igen, igen, komolyan már szeptember 8-a, ott van, hogy 2-3 hónap, és már rohamosan le lesznek lakva az üzletek. Na, nézzük, mi van a címlapon. Feketézés, bevételkiesést és megélhetési gondokat hozott az export tilalom. Vagyis nem farkast kiáltanak, lehetetlen helyzetben a jótartó gazdák. Nem túl jó hír, esetenként akár több százezer lejes bevételkiesés éri a juhtenyésztő gazdákat a belföldi szállítás és az export tilalma okán, amit a kis kérődzők között terjedő betegségek miatt rendelt el az Európai Bizottság. Ám amíg a tilalmi idő érvényben van, hát topzódik a fekete kereskedelem, ami újabb és újabb lehetőségeket teremt a betegségek terjedésének. Brüsszelben a legmagasabb szinten folynak az egyeztetések, előrelépés van, de konkrét dátum még nincs. Ennyit írnak a címlapon röviden, aztán a folytatás és a hosszabb cikk az 5. oldalon olvasható az újságban. Van még egy olyan, hogy új esélyt kaphat az épített örökség. Na nézzük, ez miről szól. Régi házak, amelyek többet őriznek a falaknál, egy tájegység történetét, hagyományait és sajátos építészeti karakterét. A Homorult Kükülő Líder Egyesület helyi örökségvédelmi listával próbál majd új esélyt adni azoknak az épületeknek, amelyek ugyan nem műemlékek, mégis fontos részei a településképnek. A cél pedig nem az, hogy múzeummá változtassák őket, hanem hogy új funkciót, akár működő vállalkozást is találjanak számukra, hogy sikerül-e úgy megmenteni a régi portákat, hogy közben a mai élet számára is használhatóvá váljanak, ez a nagy kérdés. És akadnak-e vállalkozók, akik fantáziát látnak ebben? Egy nagy cikket lehet olvasni a 11 és a 12. oldalon erről, vagyis az a címe, hogy Porta. Új esélyt kaphat az épített örökség. Mi örülnénk annak, hogyha új esélyt kaphatnának ezek a régi épületek, hiszen nagyon sok régi épülettel büszkélkedik udvarhelyszék is például, vagy egész Hargita megye, egész Székelyföld. És hát van egy nyársirató itt a sarkában a címlapon. Lássuk, mit ír, miként siratjuk a nyarat. A valóságot mindenki a saját szája íze szerint értelmezi, a teljesen párhuzamos értelmezési keretek úgy tűnik a végtelenben sem találkoznak. Miután a világhálónak hála a kommunikációs tér közös, nem csak Magyarországon van ez így, hanem nálunk Erdélyben is. És hiába hangzik el kocsmaasztal mellett, hogy az egymás kölcsönös utálata senkinek sem jó, az a válasz erre, hogy de ők is gyűlölködnek. Na hát, én vártam egy picit nyáriasabb témát, de ezt fogalmazta meg az író. Erről lehet olvasni a 3. oldalon. Na meg még szabadidős tevékenységet is ajánlanak, mégpedig futófesztivált. Pénteken és szombaton zajlik az idei Running Fesztivál Csíkszeredában. A résztvevők többféle táv közül választhatnak. Majd lesz éjszakai terepfutás, maraton, félmaraton, maratoni váltó, vagy akár 10 kilométer, 5 kilométer. És családi futás is várja majd a résztvevőket. A runningfesztivál.ro honlapon pedig a részleteket el lehet olvasni. Ez nem Amerika lesz, ez Csíkszereda, és mi nem Amerikában vagyunk, vagy Csíkban, hanem Székelyudvarhelyen megyünk tovább friss infókkal. Hamarosan még egy picit böngészszük a mai újságot. AD Studio felvétele érkezik 1990-ből. Álmaimban Amerika, ez egy örökzöld magyar dal, talán most már annak is nevezhetjük.

0: mi ágyba visszük a reggelit. Vekkel!
1: Jó étvágyat kívánok a reggelihez, 8:30 után vagyunk, 3,5 perccel a reggelit, hogyha nem is tudom ágyba vinni, de a friss híreket azokat ágyba viszem. Nekünk pedig nem ágyba hozták, hanem a postaládánkba dobták a Hargita népe legfrissebb számát szeptember 8-án is. Egy picit most forgatgatom, hogyha látok jó híreket, akkor megállok és egy picit részletezem is. A címlapot már elmondtam, hogy mi minden található rajta. És akkor most forgatunk, itt vagyunk a második oldalon. Ingatlant vásárolt a Tusnádi önkormányzat, erről is lehet olvasni, hogy köztereket, emlékparkot és játszótereket hoznak létre. Tusnád község önkormányzata ebben ügyködik. Aztán nincs számottevő drágulás a piacon. Őszi zöldség kínálat Csíkszeredában. Na, erről mindenféleképpen fogunk beszélni, és arról is, hogy indulásra kész az intézmény, de hogy melyik? Hát a Székely-Szentléleki bölcsőde, viszont eső okozta a beázását. A jelezték, hogy építő munkások dolgoznak a Székely-Szentléleki bölcsődénél, mivel egyes termekben a falakon beázást észleltek. Az jó, mert még el sem kezdődött ott a gyerek befogadása, és már is renoválnak és javítanak. A polgármester szerint a problémát egy heves esőzés okozta, és mint mondta, aggodalomra nincs ok, a kivitelező azon dolgozik, hogy hasonló eset ne ismétlődhessen meg. De hát azt a bölcsődét még nem is használták. Tehát tiszta új az még, szerintem új illat van, hogyha belépsz akkor is. Ezt akkor jól megcsinálták, hogyha már be is ázott. Nézzük a részleteket. Egyszeri beázás volt, azt mondják. Egyébként a falakon kiütött a salétrom és a penész is, amit aggasztónak tartottak, és arra tekintettek, hogy az Országos Beruházási Társaság bölcsőde építési programjában létrehozott épületet alig egy éve, 2025. novemberében adták át, ugye ünnepélyes keretek között. Én emlékszem, mekkora nagy ünnepély volt ott. Na most van mit ünnepelni. Egyszeri beázás, azt mondják. Kovács Lehel Farkaslak, a község polgármestere annyiban megerősítette, hogy valóban beázást okozott az eső az épületben, de azt időben észlelték. Egyszeri beázás történt, azóta orvosolták, minden bekövetkezett hibát orvosoltak, két terembe szivárgott be az esővíz a szellőző rendszeren át, ez két falon hagyott nyomot, ám ezeket a hibákat javította a kivitelező. Emellett pedig, hogy a falakat is védjék az esetleges ázástól, a kivitelező az épület körül is leszed a talaj szintjéből, hogy többet ez a probléma ne tudjon megtörténni. A polgármester szerint tehát aggodalomra nincs ok, az a fontos, hogy három csoporttal közel 30 gyermekkel indulásra kész a Székely-Szentléleki bölcsőde. És mikor a gyermekek elkezdik odavinni a szülők, megbizonyosodnak, hogy nincs veszély, az épület biztonságos, csak el kell indulnia a csoportoknak ahhoz, hogy bizalom épülhessen. Ez már rossz, hogyha meg sem nyitottak, és már nincs bizalom. Viszont gödörben van az épület, árkok és homokzsákok védik, tényleg nem kell féljenek a szülők, úgyhogy mi reméljük, hogy ott jól fogják érezni a kis gyerkőcök magukat, a három csoport pedig kellőképpen biztonságos körülmények között tartózkodhat a Székely-Szentléleki bölcsődében. És akkor egy picit nézzük majd a következő percekben a drágulást a piacon, hogy nézzük, milyen árak vannak Csíkszeredában, de szerintem Székelyudvarhelyen is hasonló árakat lehet látni, és akkor majd forgatgassuk tovább az újságot. Addig és itt van a köszi. Zaporozsec és Mezőmisi felvétele. Ez új felvétel egyébként. 2026-os zene, nem tudom, mennyire ismeritek. Nem az

Egy jó kis abba felvétel elfér simán itt a listán a reggeli órákban. Mi ez a borús égbolt? Hát nem szeretnénk felhőket, még egy picit érezni szeretnénk a napsütést, a meleget. Így is olyan hidegecske van így reggelente, hogy most már tényleg fel kell öltözni, és hosszújú felsőben kell elindulni otthonról. Csupán 10 fokot mutatnak a hőmérők jelenleg udvarhelyen. Hát ez felmelegszik aztán szépen lassan, mert a délutáni órákra akár 26 fok is lesz. Úgyhogy igen, a nyár az még nem hagy itt bennünket, nem hagy cserben, az a lényeg. És a friss zöldségek sem fognak cserben hagyni, rengeteg zöldség van most a kertekben, reméljük. A piacon, hogyha vásároltok ma, hiszen piacnap van, akkor minél többet szerezzetek be, mert annál finomabb nincs. Én is azt fogyasztom, házi paradicsom, házi paprika, házi gogos, hagyma, minden, ami kell. Szeptember elején már nagyobb mennyiségben vásárolják ugye az őszi eltevésekhez, kiemelten az akuszkához szükséges zöldségeket is például a piacokon, és az árak a tavalyihoz képest keveset változtak, írja a Hargita Népe, miközben a vásárlási szokások annál inkább átalakulóban vannak. Igaz, hogy most a csíkszeredai piacról írták ezt a cikket, de szerintem általánosíthatjuk, és Székelyudvarhelyen is körülbelül ezek az árak. Na, a csíkszeredai zöldségpiac standjain már beszerezhető minden, ami az akuszka főzéshez szükséges, ez így van udvarhelyen is. A paradicsom paprika kilója, vagyis ugye a gogos, 5 és 10 lej között mozog. A paprika 6 és 11 lejbe kerül, a vineta ugye a padlizsán kilójáért 6 lej 50 banit kell fizetni, a paradicsom ára fajtától függően kilónként 7-8-9 akár 10 lej körül alakul, a hagyma átlagosan 8 lej, a csípős paprika kilogramja pedig eléri a 20 lejt is. Az őszi gyümölcsök is megjelentek, egy kiló szilvára például 4-5 lej, és a szőlő pedig 6 lej, 7 lej vagy akár 8 lejbe is kerülhet. A tavalyi árakkal összevetve a vinetával látható némi emelkedés, ugye, egy évvel korábban 5 lejért kínálták a kilogramját, ma pedig már 6 lej 50 bani is lehet. Az egyik termelő szerint a kápia paprika ára is emelkedett kissé a kedvezőtlen időjárás miatt. Viszont ugye ezt nem általánosíthatjuk konkrétan itt most minden székelyudvarhelyi termelőre, a piacon vagy akár az üzletekre. Egy picit szét kell nézni, hol vannak jobb árak. Ez csak egy kiinduló pont, hogy jelenleg Csíkszeredában a piacon ezek az árak vannak. Ugye ott van a kánikula plusz aszály. Az idei száraz nyár azért megviselte a termést, ezt tudja mindenki nagyon jól. Nagy szárazság volt, sok helyen a termés elégett a mezőn. Igaz, hogy most még az őszi szezon elején vagyunk, úgyhogy az is számít, hogy hogyan alakul az időjárás majd ezután. De a termelési költségekre az üzemanyag árának emelkedése is nagy hatással van bizony, és ez természetesen a szállítási költségeket is növeli. A csíkszeredai piacra a termények jó részét távolabbról hozzák, például Marosvásárhely mellől, de akár Vráncsá megyéből vagy Gyurgyú környékéről. Én azt szeretném, hogy inkább helyi termelőktől vásároljunk. Tehát itt, amit most Udvarhely széki településen termeltek a nagymamák, nagytaták vagy a házigazdák, azoktól vásároljunk inkább. A miénket, a hazait. Mert bizony-bizony most elég sok mindent kell beszerezni az eltevések miatt. Az akuszka eltevés idénye javában tart, tehát terepszemléikkor sokan vásároltak nagyobb tételben is. Aki szívesen fogyaszta, de nem kívánja otthon elkészíteni az készterméket és talál, képzeljétek, egy üveg vinetás vagy passzújos zakuszka ára 20-23 lej, ami megegyezik a tavalyi árakkal, úgyhogy az nem annyira drágult. A késztermékekre is nagy a kereslet, ugye nem mindenkinek van ideje zakuszkát főzni, vagy éppen eltenni ezt-azt. És egyre kevesebb az új vásárló, azt is mondják az árusok, de erről még beszélgetünk a mai Vekkerben, hogy ki milyen gyakran szokott vásárolni a piacon, vagy ki milyen gyakran szokott helyi termelőktől zöldségeket, gyümölcsöket esetleg ilyen-olyan eltennivalókat vásárolni. Hát itt van a Vénusz felvétele, Hajt a vérem, 1999-ből meghallgatjuk ezt a dalt, aztán egy kis reklám és a híradó is itt van hamarosan. Jó reggelt!

0: like music.
1: Sztár reklám. A Jugov Románia 2025. január és december között végzett felmérése alapján az első helyen állunk a friss zöldségek és gyümölcsök kategóriájában. Újabb kedvezményekkel köszönjük, hogy minden alkalommal minket választasz. A Lidlben a magvas fekete szőlő kilója 6 lej 99 bani, és a lapos őszi barac kilója 7 lej 29 bani. Lidl, 15 éve igazán megéri.
2: Indulj útnak a 30 éves Scorpion Transzal. Szeptember 15-től minden nap kényelmes járat indul Székelyudvarhelyről Marosvásárhelyen át Budapestre 20 órától. Budapestről minden nap 18.30-kor indulnak járataink Marosvásárhelyen át Székelyudvarhelyre. Pécsre szerdán és szombaton 17 órától utazhatsz, vissza pedig hétfőn és pénteken 16 órától. Használd ki a szeptemberi születésnapi kedvezményünket, részletek a scorpiontrans.ro oldalon. Ha Erdélyből útra kél, velünk mindig hazatér. Scorpion Trans.
3: Szarvas étterem. Étel az egész család számára. És élő zene minden csütörtök, péntek, szombat este. Nálunk a jó hangulat garantálva, a többi már rajtad múlik.
4: Irány a Szejkefürdő. Erdély kicsiben, neked nagy élmény. Töltse el egy varázslatos délelőttöt a friss levegőn a természet ölelésében. Sőt, ha dolgoznod kell, hozd magaddal a laptopodat, a kávé mellé wifi is jár. Délután a kicsik önfeledten játszhatnak vagy rajzfilmet nézhetnek, miközben a szülők, nagyszülők és vendégeik a panorámás étterem teraszáról pizza és különleges lepény mellől figyelhetik őket a friss levegőn. A Szejkefürdő nem véletlenül lett Orbán Balázs kedvenc helye. Használjuk hát mi is. És a legjobb hír, a Mini Erdély Parkban az udvarhelyieknek és környékbelieknek csak egyszer kell jegyet váltani, utána korlátlanul visszatérhetnek, csak kérd a hűségkártyát kilépéskor. A városi busz óránként megy ki a Szejkére. Mini Erdély Park kicsiben, de neked nagy élmény.
5: Lambériát keres? Nálunk megtalálja. Hajópadló, lambéria és kertelemek gyártói áron, kis vagy nagy tételben a Bodólem Kft-től. Mindig önnel, mindig önért. Bizalmát kiváló minőségű áruval, magas színvonalú kiszolgálással igyekszünk meghálálni. A minőségi áru és az elégedett ügyfél cégünk vezető motivuma. Bodólem Kft. Székely-Szent Királyon a 6-os szám alatt, vagy a lambéria.ro oldalon.
6: Drágám, szerinted mennyi idő alatt rakom le ezt a térkövet?
7: Ha a polcra gondolok, amit háromszor raktál fel, inkább hívjuk a profikat.
8: Ne szenvedj otthon! A Hadnagy Viakolor mindent megold.
9: Felmérünk, tervezünk, kivitelezést szervezünk.
8: Látogass el Székelyudvarhelyen a Betlenfalvi útra, a régió legnagyobb térkőbemutató kertjében.
9: Minőség, megbízhatóság, stílus. Hadnagy Viakolor.
8: Hívj minket a 0745 098 641-es telefonszámon, vagy keresd fel a pavazsilé.ro honlapunkat.
7: Most már csak a füvet kell levágni, drágám.
6: Hallottátok, a Hadnagy Viakolor műfüvet. Köszönöm.

0: Nem vonják meg a szociális ösztöndíjat, újraindult a sportcsarnok építése, megkezdődik a Bajnokok Ligája. Katona Zoltán vagyok, a Sztár Rádió híreivel jó reggelt kívánok! Újraindulhat a Juh és Kecske export Romániából. Erről tárgyalt Brüsszelben Táncos Barna ügyvivő mezőgazdasági miniszter az Európai Bizottság illetékeseivel. A kivitel a kiskérődzők pestise, valamint a Juh és Kecske himlő megjelenése miatt bevezetett uniós korlátozások következtében állt le. A mezőgazdasági minisztérium azóta folyamatosan egyeztetett a gazdákkal és az ágazati szervezetekkel. Ennek eredményeként olyan cselekvési tervet dolgoztak ki, amely az export mielőbbi újraindítását segítheti. Mégsem vonják meg a diákok szociális ösztöndíjait. Mikusor dán államfő tegnap azt mondta, hogy egyelőre lemondtak az erről szóló kezdeményezésről. Az elnök szerint nehéz döntéseket kell hozni, amikor korlátozottak a rendelkezésre álló források, miközben az oktatási rendszernek további pénzre lenne szüksége. Hozzátette, jelenleg az egyik legnagyobb kihívást az oktatás finanszírozásának megfelelő kiigazítása jelenti. Folytatódik a nagygalambfalvi sportcsarnok építése, az új létesítményt a tervek szerint decemberben adják át. Az önkormányzat még 2022-ben nyert 10 millió lejes támogatást az Országos Beruházási Társaságtól egy 180 férőhelyes lelátóval rendelkező csarnok megépítésére. A munka azonban pénzhiány miatt leállt, noha tavalyra elkészült az alap és a fémszerkezetet is megrendelték. Az építkezést idén tavasszal indították újra, jelenleg az öltözők és raktárak kialakítása, valamint a falak burkolása zajlik. A számítások szerint a sportcsarnok decemberre elkészül, így még az év vége előtt átadhatják. Új labdarúgókat igazolt az FK Csíkszereda, a szlovén Nino Kukovec és a brazil-portugál Gabriel Araújo Lima a székelyföldi csapathoz érkeztek. A 25 éves 190 cm magas Kukovec középcsatár eddig Olaszországban és Szlovéniában játszott, idén a Dunaszerdahelyi DAC labdarúgója volt. A 21 éves 180 cm magas Lima a portugáliai Bragában született portugál és brazil állampolgársággal rendelkezik, jobbszélsőként támadó középpályásként eddig a brazil bajnokságban játszott. Megkezdődik a labdarúgó bajnokok ligája. Ma este 3:48-tól az FC Bruges, Aston Villa és az AEK Athén, LASK Linz összecsapások az elsők az idei kiírásban. Ma este 10-től még Real Madrid, Inter, Dortmund, Villarreal, Porto, Manchester City és Lille, Real Betis találkozók lesznek. De szerdán és csütörtökön is lesznek BL mérkőzések. A címvédő Paris Saint-Germain holnap este fogadja a Slovan Bratislavát, de ugyanebben az időben lesz a Liverpool, Atletico Madrid és a Napoli Arsenal összecsapás is. Ma is napsütéses, meleg napunk lesz, a meteorológusok szerint eső ma nem várható, a széljárás gyenge lesz. A hőmérsékleti értékek reggel 15 fok körül alakulnak. A Sztár Rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra.
1: HR Energy, a vállalkozások gáz és villamos energia szolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.

Nyári szomorúság, summertime sadness, hát a nyár az már eltelt, és ezért is lehetünk akár szomorúak így az iskola kezdés kapcsán. A nap témája viszont az iskola kezdésről szól ma is, mert hogy játszunk, folytatjuk a tanévkezdős témáinkat. Talán még többet gondolunk most ezekben a napokban arra, hogy milyen iskolába, óvodába járnak a gyerekeink igazából. És az a kérdésünk, hogy szerintetek minden adott-e ahhoz, hogy az ovisok, diákok jó körülmények között tanuljanak Székelyudvarhelyen? Mennyire vagytok ti elégedettek, vagy esetleg min változtatnátok? Leírhatjátok a véleményeket a Sztár Rádió Facebook oldalán hozzászólásban a Facebook posztunk alá. 27 komment érkezett már is. Kincső írta, hogy nem látok teljesen bele, de úgy gondolom, hogy most sokkal jobb a helyzet, mint a mi időnkben. Aztán Hadnagy Erika azt írta, hogy szerintem Udvarhelynek nagyon jó iskola hálózata és nagyon jó pedagógusai vannak. Almási Noémi is írt, szerintem minden rendben van, buszjáratoktól kezdve az osztálytermek felszereltségéig, a pedagógusok felkészültségéig. Bár az OB iskolába járna a fiam, de minden évben megoldják az osztálytermet is, csak meg kell szoknunk a változó körülményeket. Milyen jó, hogy ilyen pozitív szülők is írnak kommentet. Józsa Melinda írta, szerintem igen, legalábbis eddig mi még nem csalódtunk. A többi a gyerekeken múlik, hogy hogyan szívják magukba a sok tanulnivalót. Na igen, azért a gyereken is sok múlik. Aztán jött egy komment Hajnalkától. Bezzeg a mi időnkben. Na, akkor is volt lábbusz. Na igen, gyalog jártunk az iskolába. Beáta írta, hogy én személy szerint meg vagyok elégedve, szerintem jó körülmények vannak. Rózsika is azt írta, hogy meg van elégedve. Erzsébet írta, hogy egy a fontos, tanulni kell. A körülmények adottak. Hát ez így van, ha az iskolában, hogyha a gyerekek nem tanulnak, akkor ott mind lehet jó körülmény, hogyha a gyerkőc nem képes arra, hogy egy picit leüljön és tegyen valamit azért, hogy okosodjon is. Aránylag pozitív a helyzet, írta Zsuzsu, aztán jó felé halad, írta Csilla. Nagyon jók az iskolák, írta Sebők, Krisztina, Laura írta, a lehetőségek nagyon megvannak, a felújítások után biztosan mindenkinek jobb is lesz. Nagyon pozitív kommentek vannak, tényleg meg is vagyok lepődve. Keresztes André azt írta, hogy most minden adott, modern, tiszta termek, okos táblák, elektronikai kütyük is a rendelkezésükre állnak, minden bő választéka van. Izabella írta, a feltételek adottak, jók a körülmények, csak tanulni kell. Nagyon jó, szuper, továbbra is várjuk a hozzászólásokat, holnap reggel sorsolok két darab 100 lejes vásárlási utalványt az Origami Papírmadár jó voltából, és arra majd vásárolhattok bármit, ami még szükséges az óvodához, vagy épp az iskolához.

0: hegesztés, lemezhajdítás, lemezleszabás, Delkomet Kft.
1: Ha fémmel kell dolgozni, ne keres tovább. Fordulj a székelyudvarhelyi Delkomet Kft.-hez, és egyedi megrendeléseidet is megvalósítjuk. Keres minket Székelyudvarhelyen a Fások utca 14/28 szám alatt. Hétköznap 7-től 15 óráig várunk. Részletek a delkomet.ro oldalon.
2: Egy ERESZ csatorna rendszer legalább annyira fontos egy épületen, mint a tető. Házadnak legfontosabb elemeit pedig a Comkim Investnél szerezheted be, ahol találsz cserépintás és trapézlemezt. Gyártunk ERESZ csatorna rendszereket, párkánylemezeket, orom, fal, zsindely és kémény szegélyeket. Minőségi termékeinkre akár 30-tól 50 évig terjedő garanciát is vállalunk. Comkim Invest, Sas utca 20 szám, telefon 0758 22 88 30.
3: Szeptember az 5-23-ban a diákoké. Elkezdődött a suli, és szeptemberben egy kicsit rólatok szól az 5-23. Nálunk a diákok és a fiatalok mindig is fontosak voltak. Ezért most jöhetnek a kedvencek. 5-23 hottok, 5-23 hambitál, burger buci nélkül, és mellé egy pohár limonádé, a házajándéka. És egy fontos info, a hotdogot akkor is kérheted, amikor a konyha már bezárt. Szóval, ha későn éhezel meg, nálunk akkor sem maradsz kaja nélkül. Diák vagy? Gyere! Nem vagy diák? Gyere akkor is! A hotdog mindenkinek szól. 5-23 étterem és terasz. Telefonszámunk 0770 871 507. Rendelés a HAM alkalmazáson keresztül. Suli után este barátokkal találkozunk az 5-23-ban. Hol vásárolhatsz olcsón és jó minőségű termékeket kedvenc állatodnak? A Zoo Centerben alacsony árak várnak közvetlenül a polcokon. Nincs pontgyűjtés, kártya vagy más bonyolult számolgatás. Például a 10 kg-os rinti macskaalom mindössze 12,99 banis áron kapható üzletünkben. Olcsó és jó az állatoknak. Székelyudvarhelyen a Riverside Retail Parkban, a Sport utca 4 szám alatt.
4: Kolumban optika és szemészet. Térj be üzletünkbe a Merkur Áruház utcafrontján, és vedd igénybe szem- és szakorvosi rendelésünket és ingyenes látásvizsgálatunkat. Hívd a szemorvosod 0784 354 854 vagy 0784 421 818.
5: A jó sofőr nem így hallatszik. A jó sofőrnek nincs hangja, de megérdemli az elismerést. Az Omnia Sig Ecopilot alkalmazásával minden kaszkó biztosítással rendelkező magánszemély bizonyíthatja, hogy a biztonságos vezetés érték. A körültekintő felelősségteljes sofőröket pedig jutalmazzuk és példaként állítjuk mások elé. Töltsd le az Ecopilot alkalmazást az App Store-ból vagy a Google Play áruházból, és tudj meg többet az omniasig.ro honlapon.
3: Hargita megyében közös ügyünk a tiszta környezet. A szelektív hulladékgyűjtés nem csak egyszerű szokás, hanem felelősség is. Így kevesebb szemét kerül a lerakóba, több anyag hasznosul újra, és óvjuk természeti értékeinket. Tudta, hogy az Európai Unió komoly büntetéseket szab ki, hogyha nem csökkentjük a lerakott mennyiségeket? Ez mindannyiunkat érint. A pénzünk itthon maradhat. Mi, a megyei hulladéklerakó üzemeltetőjeként azért dolgozunk, hogy segítsük a helyes gyűjtést. Ön pedig azzal segít, ha külön válogatja a hulladékot otthon. Legyünk partnerek egy élhetőbb jövőért. Legyen ön is válogatós. Ecobihor, Erdélye Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.

rajzoltam rájuk mosolygó fejeket. Volt pár alkalom, a képedet néztem, rajzoltam rá a

A 2000-es évek zenéi is adnak egy plusz érzés, akárcsak a 80-as, 90-es évek dalai. Itt a Vekkerben jó reggelt mindenkinek, aki esetleg most kapcsolta volna be a Sztár Rádiót, most már teljes gőzerővel dolgozik mindenki, 9:30 után 3 perccel. Az iskolák megteltek újra élettel, a diákok újra az iskolapadban vannak, valószínű álmosan és nem túl nagy és nem túl jó kedvel. Az avodások viszont ők szerintem egy picit jobban érzik magukat, újra rengeteg játék veszi körül őket. Újra rengeteg kis gyerek és kedves mosollyal teli ónéni gondozza őket a következő percekben és órákban. Hát a tanévkezdésről még annyi, hogy a Hargita Népe újságban épp olvasom, hogy időben megkötötték a szerződéseket, te és Kifli a tanév első hetétől már lesz a megye tanintézményeiben. Múlt héten tehát Hargita megye tanácsa megkötötte a tejtermékek, a pékáruk és a gyümölcsök szállítására vonatkozó szerződéseket, és a keret szerződés 9 tételt tartalmaz, amely a program lebonyolítását a 2026-27-es tanév végéig fogja biztosítani. A programból pedig több mint 24 ezer óvodás, általános iskolás, illetve középiskolás diák fog részesülni Hargita megyében. A tejtermékek szállítására megkötött szerződések összértéke 6,47 millió lej áfával együtt, és az almára vonatkozó szerződések értéke 1,069 millió lej. Udvarhelyszéken és Gyergyó térségében megvan, hogy melyik cég fogja szállítani, Csíkszéken pedig nem volt sajnos ajánlattevő beszállító, úgyhogy ott még kérdéses, hogy lesz. A pékáruk esetében a szerződések összértéke 3,98 millió lej áfával együtt. A csiki és udvarhelyi térségben a Harmopán fogja elvinni a pékárut, és Gyergyó térségében pedig egy más KFT biztosítja a termékek szállítását is. Úgyhogy nagyjából ezek az információk, szerencsére most már időben meg van kötve a szerződés, és nem kell várni heteket. Az iskolások pedig újra a tejet és a kiflit nagy-nagy szeretettel fogyaszthatják, élhetnek egészségesen. Azt nem mondom, hogy lehetnek királyok, de Rómeó és Júlia betétdala erről szól. Jó reggelt mindenkinek, lehetsz király!

0: I like music.
1: Sztár reklám.
2: 100 év. Jól hangzik. De milyen egészségben? Mit tehetünk ma azért, hogy holnap is aktívak legyünk? Mozgás, táplálkozás, képernyő helyett élmények, természet, lelki egyensúly és közösség. Inspiráló előadások, izgalmas beszélgetések és gyakorlati ötletek az aktívabb, egészségesebb életért. Találkozzon Lakatos Péterrel, Guld Ádámmal, Miklós Edittel, Gönczi Gergővel és további közel 30 előadóval a 3. Aktív Székelyföld konferencián. Szeptember 25-e, Karcfalva, Jégkorong Akadémia. Aktív Székelyföld konferencia. Program és jegyek www.aktivszékelyföld.ro.
3: Megijesztél valami igazán különlegesre? Akkor irány a Friday Pizza Track, ahol a pizza nem csak étel, hanem élmény. Frissen sütött ropogós pizzák, 24 plusz órás kelesztésű tészta, könnyű, levegős állag és ellenállhatatlan ízvilág minden falatban. Legyen szó klasszikus kedvencekről vagy különleges kombinációkról, a Friday Pizza Track minden pizzája szenvedéllyel készül. Rendelés 0774 581 811. Még egyszer, 0774 581 811. Friday Pizza Track, ahol a minőség és az íz találkozik.
4: Milyen volt mennyasszonynak lenni 100, 200 vagy akár 300 éve? Mit mesél egy esküvői ruha, egy szerelmes levél vagy egy régi esküvői kellék? A válaszokat most a Házrezső Múzeumban találod, a Magyar Nemzeti Múzeum nagy sikerű Magyar Mennyasszony kiállításán. Ismert és ismeretlen nők történetei, féltve őrzött emlékek, magyar és székely esküvői hagyományok, egy kiállítás, amely nem csak a mennyasszonyokról, hanem a női szerepek változásáról is mesél. A Magyar Mennyasszony október 18-áig látogatható a Habenstrom villában, hétfő kivételével hétköznap 9-től 6-ig, hétvégén 10-től 6-ig. Magyar Mennyasszony egy kiállítás, ahol a múlt is mennyasszonyi ruhát ölt. Dupla torna, dupla győzelem. A tagból világelitje ismét Székelyföldön találkozik. Szeptember 10-11-én Szentegyházán, az Ambrus Pál sportcsarnokban, szeptember 12-13-án pedig Homorodfürdőn, a Lobogó Resort kültéri pályáján rendeznek nemzetközi tagból tornát. A döntőket Szentegyházán szeptember 11-én pénteken 18:30-től, Homorodfürdőn pedig szeptember 13-án vasárnap 16 órától rendezik. Két helyszín, 4 nap, tagbólból sosem elég, főleg, ha a világ legjobbjai játszanak.
5: Ideális helyszínt keresel esküvőre, keresztelőre, céges rendezvényre? Segítünk! Erdőpanzió. A mama konyhájával, jó hangulattal és ideális környezettel várnak. Akár 300 főig. Keresd minket közösségi oldalainkon, vagy bögözben egyes szám alatt. Erdőpanzió és rendezvényterem. Az ideális helyszín.
6: Közérdekű hirdetés következik.
7: A helyi gazdaság támogatásáért vásárolj tudatosan helyi termékeket és szolgáltatásokat.
6: Közérdekű hirdetést hallottak.
1: Reklámot hallottak.
8: Sztár Rádió. Sztár Rádió. Sztár Rádió. Sztár Rádió.

Hani biztos Daniel Fi felvétele még a legfrissebb hírek előtt, aztán a következő órában arról is beszélgetünk, hogy indul a lábbusz Székelyudvarhelyen is, utasokat, de sofőröket is várnak. Várják a szervezők a veterán lábbuszozókat, biztatják az újakat, hogy csatlakozzanak a gyalogos iskolába járáshoz. Egyelőre 3 útvonalon közlekedik reggelente a rendhagyó járat, de a művelődési központ nyitott új útvonalak indítására is. Erről hozom a részleteket a következő órában. Addig is itt van Honeybiz legújabb felvétele, Bárcsak lennék címmel. Ha most gondolhatnátok egy helyszínre, vajon mi lenne az? Bárcsak hol lennétek?

0: Előrehozzák az írásbeli érettségit június közepére. Indulhat a Tejkifli program. Folytatódott a futsalbajnokság. Katona Zoltán vagyok, a Sztár Rádió híreivel jó napot kívánok! Előrehozzák az írásbeli érettségit június közepére. Az Oktatási Minisztérium közlése szerint a vizsgákat 2027-ben június 14-e és 18-a között tartják, mintegy két héttel korábban, mint idén. A korábbi időpont egyik fő oka, hogy a nyári szélsőségesen magas hőmérséklet ronthatja a vizsgázók teljesítményét. Az időzítésnél ugyanakkor azt is figyelembe vették, hogy a végzősök időben megkapják az egyetemi jelentkezéshez szükséges oklevelet, és elegendő idejük maradjon a felvételi vizsgákra való felkészülésre. A minisztérium a vizsgabizottságokban dolgozó tanárok terhelését is mérsékelni az új időponttal. Megkötötte a szükséges szállítási szerződéseket a Tejkifli program új tanévi lebonyolítására Hargita megye tanácsa. A kormány által finanszírozott programban több mint 24 ezer óvodás, általános és középiskolás gyermek kap rendszeresen tejtermékeket, pékárut és gyümölcsöt. A 9 tételből álló keretszerződés a teljes tanévre biztosítja az élelmiszerek szállítását. A megyei önkormányzat közlése szerint a szerződéseket időben sikerült megkötni, így a tanulók már az új tanév első hetétől megkapják a program keretében járó élelmiszereket. A második fordulóval folytatódott az első ligás teremlabdarúgó bajnokság alapszakasza. Az udvarhelyi csapat szabadnapos volt. Az ezüstérmes sepsiszentgyörgyi Sepsio SK csapatának tegnap este átadták a szuperkupát, mivel a bajnok Galaci United együttesen megszűnt. A három székiek ezt követően 9-3-ra győztek a Lucia Ferul Buzeu ellen. Ezt megelőzően a két újonc csapat, a Real Oltenia Rozsisté és a Krajovai Universitatia 3-3-as döntetlent játszottak, míg a marosvásárhelyi VSK 7-3-ra győzött a Vajdahunyadi Korvinul, vagyis a volt dévai Veszte vendégeként. Befejeződött a labdarúgó szuperliga alapszakaszának 8. fordulója, tegnap este két meccset rendeztek. Az FC Voluntári FC Ágyes mérkőzés 1-0-ra végződött, a címvédő Krajovai Universitatia az ezüstérmes Kolozsvári Universitatiát fogadta. Ezen a meccsen kategórikus győzelem született, a krajovaiak 4-0-ra győztek. A táblázatot a bukaresti Dinamo vezeti 17 ponttal. A következő fordulóban pénteken este 9 órától az FK Csíkszereda a Dinamót fogadja, a Sepsio SK szombaton fél héttől a kolozsvári CFR-t. A reggeli hűvös idő után napsütéses időjárás lesz ma térségünkben, a meteorológusok szerint ma délelőtt és délben felmelegedés lesz. A széljárás gyenge maradt, csapadék nem várható, a legmagasabb délelőtti és déli hőmérsékleti értékek 22 fok körül alakulnak. A Sztár Rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra!
1: HR Energy, a vállalkozások gáz és villamos energia szolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.

0: I like music.
1: Sztár reklám.
2: Elindult a 2026-os roncsautó program az Autogroup Simonnál. Most itt a tökéletes alkalom, hogy új Dacia vagy Renault volánja mögé ülj. A Renault Clio már 14.300 eurótól, a Dacia Logan 11.990 eurótól, a Dacia Duster pedig 15.900 eurótól a tiéd lehet a roncsautó program keretében. Ne halogasd a döntést, hiszen a helyek száma korlátozott. Ráadásul nálunk régi autódat új és használt autó vásárlásakor is beszámítjuk. Ha kiváló árérték arányú autót keresel, a Dacia továbbra is a legjobb választás. 2026-os roncsautó program az Autogroup Simonnál.
3: Egy ereszt csatorna rendszer legalább annyira fontos egy épületen, mint a tető. Házadnak legfontosabb elemeit pedig a Comkim Investnél szerezheted be, ahol találsz cserépmintás és trapézlemezt. Gyártunk ereszt csatorna rendszereket, párkánylemezeket, orom, fal, zsindely és kémény szegélyeket. Minőségi termékeinkre akár 30-tól 50 évig terjedő garanciát is vállalunk. Comkim Invest, Sas utca 20 szám, telefon 0758 22 88 30.
4: Hol vásárolhatsz olcsón és jó minőségű termékeket kedvenc állatodnak? A ZooCenterben alacsony árak várnak közvetlenül a polcokon. Nincs pontgyűjtés, kártya vagy más bonyolult számolgatás. Például a 10 kg-os rinti macskaalom mindössze 12,99 banis áron kapható üzletünkben. Olcsó és jó az állatoknak. Székelyudvarhelyen a Riverside Retail Parkban, a Sport utca 4 szám alatt.
5: Lazúj! Veszünk egy kis lazúrt, lekenjük és nagyon szépen fog kinézni.
6: De melyik lazúrt válasszam?
5: Csak is a színuszt, hisz német, környezetkímélő és kiváló hosszantartó védelmet és tartós rugalmasságot biztosít a fának. A német gyártmányú színuszholc lazúr egy nagyon korszerű, környezetkímélő víz- és

0: Fényolaj alapú faápoló lazúr, amelynek országunkban kizárólagos forgalmazója a Székelyudvarhelyi Viktor Románia Kft. A sejmes, matfényű színusz külésbeltére egyaránt ajánlott. Színusz, egy színesebb világért.
1: Megtörtént a lánykérés, és esküvőre készültök? Válasszátok az Areo Events rendezvénysátrát, ahol a modern elegancia és a kényelem együtt jár a kiemelkedő szolgáltatással. Ha kisebb eseményt szerveztek, az Areóban arra is megtaláljátok a tökéletes helyszínt. Rugalmas teremkínálatunkkal és szolgáltatásainkkal mindent a te igényeidre szabunk. Ne hagyd ki az Areo élményt! Foglald le most rendezvénytermeink egyikét, és tedd felejthetetlenné életed legfontosabb pillanatait.
2: A biztosítás arra való, hogy biztonságban legyél. Az Omnia Signál most arra is, hogy nyerhess. Kös vagy újíts meg egy akcióban résztvevő OmniaSig biztosítás július 15-e és december 31-e között, és automatikusan részt veszel a sorsoláson. A főnyeremény egy Ford Puma, és minden hónapban további értékes nyeremények várnak. iPhone 17, Apple Watch Ultra 3, utazási utalvány, Dyson légtisztító, elektromos kerékpár és még sok más. OmniaSig. Biztosítsd, ami fontos, és biztosítsd magadnak a lehetőséget, hogy te lehess a következő nyertes.
3: Tartson lépést a világgal! Utazzon a Transptúrral!
0: A kényelmes, korszerű távolsági autóbuszainkon a világhálóra is csatlakozhat.
3: Ingyenes wifi elérhetőség, pontosság, gyorsaság, minőségi utaztatás.
0: Keressen minket a városi autóbuszállomáson, vagy a 0744 788 295, valamint a 0744 644 814-es telefonszámokon.
3: Ha indulsz, ha érkezel, Transptour International.
4: Közérdekű hirdetés következik.
5: Neveld gyermekedet szeretettel, erőszak nélkül. A verés nem módszer.
4: Közérdekű hirdetést hallottak.
6: Reklámot hallottak.
3: Sztárrádió. Sztárrádió. Sztárrádió.

Széllel szemben énekelte By Alex. 13 fokot mérhetünk jelenleg Udvarhelyen is. 25 fokunk is lehet a délutáni órákban akár. Viszont azért hűvös reggelünk volt. Csupán 6 Celsius fokot mutattak a hőmérők jelenleg a városban. A mai reggelen, holnap pedig már 11 fokra fog felmelegedni a levegő hőmérséklete a kora reggeli órákban, és akár 27 fok is lehet. Ami pedig a csütörtöki pénteki napunkat illeti, képzeljétek, akár 30 Celsius fokunk lesz, úgyhogy el ne tegyétek a rövid ruhácskákat, a rövid nadrágokat, vagy akár a rövid ujjú polókat, attól függetlenül, hogy reggelente és esténként kell a felső és a hosszújú kabát és a jacky. Úgyhogy jó időnk lesz, a legközelebb eső csak vasárnaptól várható itt a térségben, aztán pedig szeptember közepét is ragyogó napsütésben fogjuk eltölteni, szerencsére még élvezhetjük a meleget és a 23-24 Celsius fokot. Jennifer Lopez és Pitbull érkezik.

Szikum, szikum, szá, 10:30 után vagyunk, 4,5 perccel. Hát így is vagyunk, meg úgy is vagyunk, de jól vagyunk a hét második napján, szeptember 8-án, és ma is indult a lábbusz Székely udvarhelyen, de emellett várják a szervezők az utasokat és a sofőröket is egyaránt. Hát az új tanév második napján elindult a program. Első héten a polgármesteri hivatal munkatársai kísérik azokat a gyermekeket, akik gyalog mennének az iskolába. Simon Mária Tímea, a szervező művelődési központ vezetője elmondta, hogy a program az változatlan, ebben a tanévben is 10 lábbuszos reggel után ajándékkal fogják jutalmazni a kis utasokat. Egyelőre 3 helyszínről indulnak a csoportok az iskolák felé. Kedves rádióhallgatók, jó tudni, hogy a Csereháti lakótelepről a stúdiómozi elől és a szombatfalvi diákok a Szépkorúak házánál találkoznak. Tehát ez az a 3 helyszín. Azt jól tudom, és emlékszem, hogy a Betlen negyedi diákoknak is volt egy helyszín, mégpedig a Lidl előtti parkolóban, a buszmegállóban találkoztak. Most egyelőre az a helyszín az ki van véve, viszont szülői közösségek, iskolák kérésére nyitottak új útvonalakra is, és lehet bővíteni még ezt a 3 helyszínt. A lábbusz program működtetéséhez ugyanakkor felnőtt önkénteseket is keresnek, úgyhogy lehet jelentkezni, mint önkéntes, mint munkaközösség, baráti társaság és lelkes magánszemélyek. A 0266 218 147-es telefonszámot kell tárcsázni, és lehet csatlakozni egy-egy hétre, de állandó jelleggel is. Úgyhogy a Hátrazső Múzeum, valamint a helyi rendőrség munkatársai már vállaltak egy-egy hetet, sőt a művelődési központ is fog sofőrködni a közeljövőben. Na meg mi is elgondolkodunk azon, hogy mi is beszálljunk egy hétre legalább, és elkísérjük a gyerekeket az iskolába. Az előző tanévben egyébként átlagosan mintegy 65 gyermek választotta a gyalogos járást reggelente az iskolába, és hogy a hűséges lábbusz utasok számára első alkalommal sikerült megszervezni július végén az egyhetes és ingyenes lábbusz tábort, több mint 50 gyermek részvételével, ez egy nagy szó. Úgyhogy bízunk benne és bátorítunk mindenkit, hogy ne csak 65 diák vegyen részt ebben a lábbusz programban, hanem sokan, sokan, sokan, kedves szülők, ti kell, hogy bátorítsátok a gyerekeket, és ti kell útra indítsátok, hogy né, most itt a Csereháti lakónegyedben gyülekeztek a többi gyerekkel, és mentek, sétáltok el az iskolába, vagy innen akár a Rákóczi Ferenc utcáról, vagy akár a Szépkorúak házától is. Bátorítsátok őket, mozogjanak, gyalog menjenek reggel a friss levegőn iskolába, biztonságban odaérnek a tanintézményekhez, és akkor nem kell autóval vinni őket, tényleg a dugó elkerülése véget is. Úgyhogy legyen így, legyen minél több lábbuszos idén is. Fun Factory érkezik.

0: like music.
1: Sztár reklám. 100 év. Jól hangzik, de milyen egészségben? Mit tehetünk ma azért, hogy holnap is aktívak legyünk? Mozgás, táplálkozás, képernyő helyett élmények, természet, lelki egyensúly és közösség. Inspiráló előadások, izgalmas beszélgetések és gyakorlati ötletek az aktívabb, egészségesebb életért. Találkozzon Lakatos Péterrel, Guld Ádámmal, Miklós Edittel, Gönczi Gergővel és további közel 30 előadóval a 3. Aktív Székelyföld konferencián. Szeptember 25-e, Karcfalva, Jégkorong Akadémia. Aktív Székelyföld konferencia. Program és jegyek www.aktivszékelyföld.ro.
2: A 10 éves taverna továbbra is várja régi és új vendégeit a hét mindennapján 11 és 21 óra között a Bethlen Gábor 94 szám alatt, ahol helyben fogyasztás esetén korlátlan üdítővel és többféle szószokkal kedveskednek. Mostantól hétfőtől szerdáig a promóciós ételek többféle burger, wrap és box 25 leért kapható. Megtalálsz a vonatállomással szemben, vagy rendelj házhoz a 0741 76 50 70-es telefonszámon, vagy keresd a Hammon. Taverna Gyrosz, 10 éve együtt.
3: Irány a Szejkefürdő. Erdély kicsiben, neked nagy élmény. Töltsd el egy varázslatos délelőttöt a friss levegőn a természet ölelésében. Sőt, ha dolgoznod kell, hozd magaddal a laptopodat, a kávé mellé wifi is jár. Délután a kicsik önfeledten játszhatnak vagy rajzfilmet nézhetnek, miközben a szülők, nagyszülők és vendégeik a panorámás étterem teraszáról pizza és különleges lepény mellől figyelhetik őket a friss levegőn. A Szejkefürdő nem véletlenül lett Orbán Balázs kedvenc helye. Használjuk hát mi is. És a legjobb hír, a Mini Erdély Parkban az udvarhelyieknek és környékbelieknek csak egyszer kell jegyet váltani, utána korlátlanul visszatérhetnek. Csak kérd a hűségkártyát kilépéskor. A városi busz óránként megy ki a Szejkére. Mini Erdély Park kicsiben, de neked nagy élmény. Hőlégballon a 11. Aviators Air Festen. Repültél már a város fölött? Hát itt a ragyogó lehetőség. Aviators Air Fest 2026 légi fesztivál szeptember 11-e és 13-a között. Péntek, szombat, vasárnap a Fenyédi Lázon az antennáknál. Sétarepülések hőlégballonnal, siklóernyővel, motoros siklóernyővel és helikopterrel. Székely pityókatokánnyal, hideg sörrel, büfével, kürtőssel, lángossal, fagyival és nagy szeretettel várunk mindenkit. Részletek a Facebook Aviators oldalán és az Aviators Air Fest 2026 Facebook eseményben. A részvétel ingyenes.
4: Térkő, szegély, kerítés, nálunk minden napra kész. Felmérünk és tervezünk, kivitelezést is szervezünk. Látogass el a régió legnagyobb térkő bemutató kertjébe Székely udvarhelyen a Betlenfalvi úton, és válaszd a minőséget a térkövekből, tertelemekből és egyéb kerti kiegészítőkből.
5: Hívd minket a 0745 098 641-es telefonszámon, vagy keresd fel a pavazseli.ru honlapunkat.
4: Hadd nagy via kolor. Minőség, megbízható.

A fekete vonat felvétele után megyünk tovább egy szulinapos énekesnővel, mert hogy ma van Pinknek a születésnapja. Pinknek a dalait pedig nagyon-nagyon sokat szoktuk játszani itt a Sztár Rádióban is. Szeretjük, imádjuk, emlékezünk a zenéire, a videóklipjeire és mindenre, ami ő maga, az amerikai énekesnő, színésznő és dalszerző. 1979-ben született Pink, szeptember 8-án, úgyhogy... Ma ünnepel, 2006-ban jelentette be negyedik lemezét, hogy megjelent, egyébként már nyert Grammy-díjat is, úgyhogy egy sikeres énekesnőről beszélgetünk. Már fiatalon érdekelte a zene amúgy. Később pedig énekesnőként, dalszerzőként és előadóként vált világhírűvé, és első nagy sikereit úgy igazából a 2000-es évek elején érte el. A dalaival. Szókimondó stílusú egyébként, és erős a hangja. Akrobatikus koncertjeiről ismert Pink. Ha emlékeztek néhány koncert felvételére, akkor láthatjátok, hogy a levegőből érkezik mindig egy hullahopp karikán, vagy valamiféle akrobatikus történés van a koncertjein, legfőképp az elején és a végén. Több mint 2 évtizede a popzene egyik legsikeresebb előadója, és számos Grammy-díjjal és hatalmas nemzetközi rajongó táborral ma ünnepli a 47. születésnapját. Fiatal még az énekesnő. Én gyorsan rákerestem, hogy melyik az a dal, ami a legsikeresebb és a legnagyobb nézettségnek örvend, és képzeljétek, ez az a dal, amire én tisztán emlékszem, hogy sokat hallgattam, 2012-ben jelent meg, úgyhogy akkor hallgassuk meg azt a felvételét, amit a nézők is a legjobban szeretnek. YouTube-on például 2,08 milliárd megtekintéssel rendelkezik a legnézettebb hivatalos videója, és Spotify-on több mint 2 milliárd lejátszása van, ugye az első számú dala a platformon, a Just Give Me a Reason, úgyhogy 2012-ben jelent meg, ez a dal már 14 éves, és most lehet nosztalgiázni is ezzel a dallal, pedig köszöntjük az énekesnőt, kár, hogy nem hallja.

0: Előrehozzák az írásbeli érettségit június közepére. Indulhat a Tejkifli program. Folytatódott a futsalbajnokság. Katona Zoltán vagyok, a Sztár Rádió híreivel jó napot kívánok! Előrehozzák az írásbeli érettségit június közepére. Az Oktatási Minisztérium közlése szerint a vizsgákat 2027-ben június 14-e és 18-a között tartják, mintegy két héttel korábban, mint idén. A korábbi időpont egyik fő oka, hogy a nyári szélsőségesen magas hőmérséklet ronthatja a vizsgázók teljesítményét. Az időzítésnél ugyanakkor azt is figyelembe vették, hogy a végzősök időben megkapják az egyetemi jelentkezéshez szükséges oklevelet, és elegendő idejük maradjon a felvételi vizsgákra való felkészülésre. A minisztérium a vizsgabizottságokban dolgozó tanárok terhelését is mérsékelni az új időponttal. Megkötötte a szükséges szállítási szerződéseket a Tejkifli program új tanévi lebonyolítására Hargita megye tanácsa. A kormány által finanszírozott programban több mint 24 ezer óvodás, általános és középiskolás gyermek kap rendszeresen tejtermékeket, pékárut és gyümölcsöt. A 9 tételből álló keretszerződés a teljes tanévre biztosítja az élelmiszerek szállítását. A megyei önkormányzat közlése szerint a szerződéseket időben sikerült megkötni, így a tanulók már az új tanév első hetétől megkapják a program keretében járó élelmiszereket. A második fordulóval folytatódott az első ligás teremlabdarúgó bajnokság alapszakasza. Az udvarhelyi csapat szabadnapos volt. Az ezüstérmes sepsiszentgyörgyi Sepsi OSK csapatának tegnap este átadták a szuperkupát, mivel a bajnok Galaci United együttesen megszűnt. A három székiek ezt követően 9-3-ra győztek a Lucia Ferul Buzeu ellen. Ezt megelőzően a két újonc csapat, a Real Oltenia Rozsisté és a Krajovai Universitatia 3-3-as döntetlent játszottak, míg a Marosvásárhelyi VSK 7-3-ra győzött a Vajdahunyadi Corvinul, vagyis a volt dévai Veszt vendégeként. Befejeződött a labdarúgó szuperliga alapszakaszának 8. fordulója, tegnap este két meccset rendeztek. Az FC Voluntár FC Árgyes mérkőzés 1-0-ra végződött, a címvédő Krajovai Universitatia az ezüstérmes Kolozsvári Universitatiát fogadta, ezen a meccsen kategorikus győzelem született, a krajovaiak 4-0-ra győztek. A táblázatot a bukaresti Dinamo vezeti 17 ponttal. A következő fordulóban pénteken este 9 órától az FK Csíkszereda a Dinamót fogadja, a Sepsi OSK szombaton fél héttől a kolozsvári CFR-t. A reggeli hűvös idő után napsütéses időjárás lesz ma térségünkben, a meteorológusok szerint ma délelőtt és délben felmelegedés lesz. A széljárás gyenge marad, csapadék nem várható, a legmagasabb délelőtti és déli hőmérsékleti értékek 22 fok körül alakulnak. A Sztár Rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra!
1: HR Energy, a vállalkozások gáz- és villamos energiaszolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDE Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.
2: Mi azt a zenét játsszuk, azokat az információkat adjuk neked, amelyet nélkül nem tudsz létezni. Sztár Rádió.

Dua Lipa felvétele 11 óra után 8 perccel. Ha éhesek vagytok és azon gondolkodtok, hogy hol fogyasszátok el a legfinomabb ebédet, akkor van egy ajánlatom, mégpedig az 523 étterem ajánlata. Ma csülkös bableves lesz, crispy csirke és rizssel, valamint mártogatóssal. Ezt tudjátok megrendelni az 523 étteremből, mert hogy házhoz is szállítják a Hammon keresztül, valamint bemehettek az étterembe, elvitelre is kérhetitek, és helyben is

0: like music.
1: Sztár reklám.
2: Egy ERESZ csatorna rendszer legalább annyira fontos egy épületen, mint a tetű. Házadnak legfontosabb elemeit pedig a Comkim Investnél szerezheted be, ahol találsz cserépintás és trapézlemezt. Gyártunk ERESZ csatorna rendszereket, párkánylemezeket, orom, fal, zsintely és kémény szegélyeket. Minőségi termékeinkre akár 30-tól 50 évig terjedő garanciát is vállalunk. Comkim Invest, Sas utca 20 szám, telefon 0758 22 88 30.
3: Szeptember az 5-23-ban a diákoké. Elkezdődött a suli, és szeptemberben egy kicsit rólatok szól az 5-23. Nálunk a diákok és a fiatalok mindig is fontosak voltak. Ezért most jöhetnek a kedvencek. 5-23 hottok, 5-23 hambitál, burger buci nélkül, és mellé egy pohár limonádé, a házajándéka. És egy fontos info, a hotdogot akkor is kérheted, amikor a konyha már bezárt. Szóval, ha későn éhezel meg, nálunk akkor sem maradsz kaja nélkül. Diák vagy? Gyere! Nem vagy diák? Gyere akkor is! A hotdog mindenkinek szól. 5-23 étterem és terasz. Telefonszámunk 0770-871-507. Rendelés a HAM alkalmazáson keresztül. Suli után este barátokkal találkozunk az 5-23-ban.
4: Lazulj! Veszünk egy kis lazurt, lekenjük és nagyon szépen

0: kinézni.
1: De melyik lazúrt válasszam?
0: Csak is a színuszt, hisz német, környezetkímélő és kiváló hosszantartó védelmet és tartós rugalmasságot biztosít a fának. A német gyártmányú színusz holc lazúr egy nagyon korszerű, környezetkímélő, víz és növényi olaj alapú faápoló lazúr, amelynek országunkban kizárólagos forgalmazója a székelyudvarhelyi Pictor Románia Kft. A selymes, matfényű színusz kül- és beltérre egyaránt ajánlott. Színusz, egy színesebb világért.
2: Kolumban optika és szemészet. Térj be üzletünkbe a Merkur Áruház utcafrontján, és vedd igénybe szem- és szakorvosi rendelésünket és ingyenes látásvizsgálatunkat. Hívd a szemorvosod 0784 354 854 vagy 0784 421 818.
3: Megtörtént a lánykérés, és esküvőre készültök? Válasszátok az Areo Events rendezvény sátrát, ahol a modern elegancia és a kényelem együtt jár a kiemelkedő szolgáltatással. Ha kisebb esemény szerveztek az Areóban, arra is megtaláljátok a tökéletes helyszínt. Rugalmas teremkínálatunkkal és szolgáltatásainkkal mindent a te igényeidre szabunk. Ne hagyd ki az Areo élményt! Foglald le most rendezvénytermeink egyikét, és tedd felejthetetlenné életed legfontosabb pillanatait.
4: Hargita megyében közös ügyünk a tiszta környezet. A szelektív hulladékgyűjtés nem csak egyszerű szokás, hanem felelősség is. Így kevesebb szemét kerül a lerakóba, több anyag hasznosul újra, és óvjuk természeti értékeinket. Tudta, hogy az Európai Unió komoly büntetéseket szab ki, hogyha nem csökkentjük a lerakott mennyiségeket? Ez mindannyiunkat érint. A pénzünk itthon maradhat. Mi, a megyei hulladéklerakó üzemeltetőjeként azért dolgozunk, hogy segítsük a helyes gyűjtést. Ön pedig azzal segít, ha külön válogatja a hulladékot otthon. Legyünk partnerek egy élhetőbb jövőért. Legyen ön is válogatós. Ecobihor, Erdélye Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.
5: Reklámot hallottak.

Star Rádió legnagyobb slágerek változatosan 11:30 lesz, 5 perc múlva. El ne felejtsétek a Doc Lavina filmeket, hiszen ezen a héten dokumentumfilmeket vetítenek le, pontosan még ma is, holnap itt Székelyudvarhelyen a Stúdió moziban. Tegnap volt a Szia Sári magyar dokumentumfilm, ma lesz a Báró hazatér, amelynek rendezője Breyer Ádám, és őt fogom várni egy fél óra múlva ide a Star Rádió stúdiójába, hogy ő is beszéljen a mai dokumentumfilmről, amit ő rendezett. Ez egy költői portréfilm a friss Nobel-díjas Krasznahorkai Lászlóról, aki a Báró Wenckheim hazatér című regénye kapcsán hazalátogat szülővárosába, Gyulára, és egyszerre ez portré és költői dokumentumfilm egy mindig új utakat kereső alkotóról, aki hosszú mondataival új távlatokat nyitott az irodalomban. Erről hozza majd Ádám a részleteket. Akkor ma szeptember 8-a van, lesz még egy vetítés. Ma lesz a rajzfilm, nem, holnap lesz a rajzfilm, 17 órától a Boribon rajzfilm, erre a belépés ingyenes, és holnap 7 órától lesz a Kell egy oroszlán című magyar dokumentumfilm, Viszki Ábel a rendezője, és holnap ő is itt lesz a stúdióban. Még jegyeket vásárolhattok a Stúdió mozi a jegypénztárában, 11 és 14, valamint 15 és 17 óra között, emellett pedig a vetítés előtt be lehet még szerezni a belépőket, és meg lehet vásárolni ott a mozi épületében, vetítés előtt jó néhány perccel. Menjetek, mozizzatok, jók a dokumentumfilmek is egyébként. Tudom, hogy nem vígjáték, nem romantikus, de el lehet menni, és ki lehet kapcsolódni egy óra, másfél óra erejéig. Az esemény támogatja egyébként Székelyudvarhely városa és a Bethlen Gábor alap is, úgyhogy köszönjük szépen nekik, valamint a Doc Lavinának, mert már múlt pénteken nyereményjátékot is felajánlottak, és bizony vannak, akik ingyen fognak ellátogatni erre a filmre. Rita Ora érkezik, Lane Pinnel közösen, 11:30 lesz, 3 perc múlva.

0: Love is the answer.
1: I like music.
2: Sztár reklám.
3: Indulj útnak a 30 éves Scorpion Transzal. Szeptember 15-től minden nap kényelmes járat indul Székelyudvarhelyről Marosvásárhelyen át Budapestre 20 órától. Budapestről minden nap 18.30-kor indulnak járataink Marosvásárhelyen át Székelyudvarhelyre. Pécsre szerdán és szombaton 17 órától utazhatsz, vissza pedig hétfőn és pénteken 16 órától. Használd ki a szeptemberi születésnapi kedvezményünket, részletek a scorpiontrans.ro oldalon. Ha Erdélyből útra kél, velünk mindig hazatér. Scorpion Trans.
4: Irány a Szejkefürdő. Erdély kicsiben, neked nagy élmény. Tölts el egy varázslatos délelőttöt a friss levegőn a természet ölelésében. Sőt, ha dolgoznod kell, hozd magaddal a laptopodat, a kávé mellé wifi is jár. Délután a kicsik önfeledten játszhatnak vagy rajzfilmet nézhetnek, miközben a szülők, nagyszülők és vendégeik a panorámás étterem teraszáról pizza és különleges lepény mellől figyelhetik őket a friss levegőn. A Szejkefürdő nem véletlenül lett Orbán Balázs kedvenc helye. Használjuk hát mi is. És a legjobb hír, a Mini Erdély Parkban az udvarhelyieknek és környékbelieknek csak egyszer kell jegyet váltani, utána korlátlanul visszatérhetnek, csak kérd a hűségkártyát kilépéskor. A városi busz óránként megy ki a Szejkére. Mini Erdély Park kicsiben, de neked nagy élmény.
5: 100 év? Jól hangzik, de milyen egészségben? Mit tehetünk ma azért, hogy holnap is aktívak legyünk? Mozgás, táplálkozás, képernyő helyett élmények, természet, lelki egyensúly és közösség. Inspiráló előadások, izgalmas beszélgetések és gyakorlati ötletek az aktívabb, egészségesebb életért. Találkozzon Lakatos Péterrel, Guld Ádámmal, Miklós Edittel, Gönczi Gergővel és további közel 30 előadóval a 3. Aktív Székelyföld konferencián. Szeptember 25-e, Karcfalva, Jégkorong Akadémia. Aktív Székelyföld konferencia. Program és jegyek www.aktivszékelyföld.ro.
6: Lambériát keres? Nálunk megtalálja. Hajópadló, lambéria és kertelemek gyártói áron, kis vagy nagy tételben a Bodólem Kft-től. Mindig önnel, mindig önért. Bizalmát kiváló minőségű áruval, magas színvonalú kiszolgálással igyekszünk meghálálni. A minőségi áru és az elégedett ügyfél cégünk vezető motivuma. Bodólem Kft. Székely-Szent Királyon a 6-os szám alatt, vagy a lambéria.ro oldalon.
7: Hivatlan vendégek telepedtek meg nálad. Bogarak, legyek, hangyák, egerek vagy darazsak keserítik meg a mindennapjaidat? A rendszeres takarítás ellenére sem szabadulsz meg a poloskáktól, bolháktól? Már mindent kipróbáltál, de úgyis ott anyáznak az épületben? Ne parázz, a megoldás neve 3D Clean Service. Rovarírtás, rágsálóírtás, fertőtlenítés, kéménytisztítás a legújabb technológiákkal, precízen, garanciával. Légy nyugodt, megszabadítunk a kártevőktől, és olyan munkát végzünk, amely a közegészségügyi ellenőrzőknek is tetszeni fog. Hívd a 0744 7857 21-es telefonszámot, és csak dőj hátra, a következő vendég már csengetni fog. 3D Clean Service, az írtó jó csapat.
4: Közérdekű hirdetés következik.
8: Az oltások megelőzik súlyos betegségek kialakulását. Az oltás elengedhetetlen a gyermeked egészségéhez.
4: Közérdekű hirdetést hallottak.
2: Reklámot hallottak.

felvétele. 12 óra után néhány perccel pedig érkezik a film rendező ide a stúdióba. Az utolsó órát azzal fogjuk tölteni, hogy beszélgetni fogunk a Báró hazatér című dokumentumfilmről, ami ma lesz vetítve 19 órától Székelyudvarhelyen a Doklavina jóvoltából. Menjetek moziba a filmre, 19 óra előtt néhány perccel még lehet jegyeket vásárolni. Úgyhogy most éljünk azzal a lehetőséggel, hogy bármilyen filmet is megnézhetünk itt Székelyudvarhelyen. Meg hétvégén lesz TEDx, meg hétvégén lesz Cheers, hát egy picit megnézzük a programokat is. Ha nem tudnátok, hogy mit csináljatok, akkor én mondom, hogy milyen események várhatóak a következő napokban itt a mi kis városunkban. A Cheers-et azt el ne felejtsétek, hiszen ez az utolsó alkalom most már ebben a szezonban, a negyedik alkalom pontosabban, szeptember 11-e és 13-a között. Pénteken a hegedű és az elektronikus zene találkozik egy színpadon, szombaton pedig érkezik a jazz beat, hogy megmutassa, milyen, amikor a jazz igazán életre kel. Egy 2012-ben alakult trió, amelynek tagjai Teodor Pop, ő zongorán játszik, Mihály Moldoveanu basszusgitáron, és Szabó Csongor Zsolt, ő dobolni fog. Zenéjük energikus és lendületes elegye a jazznek és a rocknak, amelyet a funky és latin hatások színesítenek, és saját stílusuk találóan hangos jazzként jellemzik. Két este lesz tehát, első este egy picit másabb lesz, és szombaton pedig egy picit jazzesebbre fog sikerülni a Cheers negyedik alkalma, szeptember 11-12, a helyszín pedig a Városháza udvara, most se nem a park, se nem a csillagvizsgáló, hanem utoljára a Városháza udvarán fogunk találkozni együtt, és kocintunk még egyszer utoljára a nyárra, amíg jövőre újra találkozunk a Cheers-en. Falem de Flow felvétele a folytatásban, ha a híradó előtt, ez a Beszívom című dal 2026-os még friss.

0: Előrehozzák az írásbeli érettségit június közepére. Indulhat a tejkifli program. Folytatódott a futsalbajnokság. Katona Zoltán vagyok, a Sztár Rádió híreivel jó napot kívánok! Előrehozzák az írásbeli érettségit június közepére. Az Oktatási Minisztérium közlése szerint a vizsgákat 2027-ben június 14-e és 18-a között tartják, mintegy két héttel korábban, mint idén. A korábbi időpont egyik fő oka, hogy a nyári szélsőségesen magas hőmérséklet ronthatja a vizsgázók teljesítményét. Az időzítésnél ugyanakkor azt is figyelembe vették, hogy a végzősök időben megkapják az egyetemi jelentkezéshez szükséges oklevelet, és elegendő idejük maradjon a felvételi vizsgákra való felkészülésre. A minisztérium a vizsgabizottságokban dolgozó tanárok terhelését is mérsékelni az új időponttal. Megkötötte a szükséges szállítási szerződéseket a tejkifli program új tanévi lebonyolítására Hargita megye tanácsa. A kormány által finanszírozott programban több mint 24 ezer óvodás, általános és középiskolás gyermek kap rendszeresen tejtermékeket, pékárut és gyümölcsöt. A 9 tételből álló keretszerződés a teljes tanévre biztosítja az élelmiszerek szállítását. A megyei önkormányzat közlése szerint a szerződéseket időben sikerült megkötni, így a tanulók már az új tanév első hetétől megkapják a program keretében járó élelmiszereket. A második fordulóval folytatódott az első ligás teremlabdarúgó bajnokság alapszakasza. Az udvarhelyi csapat szabadnapos volt. Az ezüstérmes sepsiszentgyörgyi Sepsi OSK csapatának tegnap este átadták a szuperkupát, mivel a bajnok Galaci United együttesen megszűnt. A háromszékiek ezt követően 9-3-ra győztek a Lucia Ferul Buzeu ellen. Ezt megelőzően a két újonc csapat, a Real Oltenia Rozsisté és a Krajovai Universitatia 3-3-as döntetlent játszottak, míg a Marosvásárhelyi VSK 7-3-ra győzött a Vajdahunyadi Corvinul, vagyis a volt dévai Veszte vendégeként. Befejeződött a labdarúgó szuperliga alapszakaszának 8. fordulója, tegnap este két meccset rendeztek. Az FC Voluntár FC Árgyes mérkőzés 1-0-ra végződött, a címvédő Krajovai Universitatia az ezüstérmes Kolozsvári Universitatiát fogadta, ezen a meccsen kategórikus győzelem született, a krajovaiak 4-0-ra győztek. A táblázatot a bukaresti Dinamo vezeti 17 ponttal. A következő fordulóban pénteken este 9 órától az FK Csíkszereda a Dinamót fogadja, a Sepsi OSK szombaton fél héttől a kolozsvári CFR-t. A reggeli hűvös idő után napsütéses időjárás lesz ma térségünkben, a meteorológusok szerint ma délelőtt és délben felmelegedés lesz. A széljárás gyenge marad, csapadék nem várható, a legmagasabb délelőtti és déli hőmérsékleti értékek 22 fok körül alakulnak. A Sztár Rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra!
1: HR Energy, a vállalkozások gáz és villamos energia szolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.

0: like music. Sztár reklám.
1: Figyelem, figyelem! Iskola kezdésre felkészülni. Iskolástáskák és toltartók rendkívül széles választékával vár az Origami Papírmadár. Tágas üzletünkben kényelmesen válogathatsz, sőt, a kiszemelt iskolástáskát kipróbálhatod. Minden szükséges tanszert egy helyen megtalálsz, hogy az iskolakezdés egyszerű és gondtalan legyen. És most még egy jó hír! Ha legalább 100 leértékben vásárolsz, akkor lobogó riszortos, több családi wellness és bobcsúszás utalványt nyerhetsz. Várunk az Alsó Merkurnál a Fitfilm mellett. Origami Papírmadár. Minden egy helyen az iskolakezdéshez.
2: Most építesz? Felújítasz? Akkor ne csak a falak legyenek újak. Dobd fel otthonod minőségi, egyedi beltéri ajtókkal az Elekes Mobimpex Kft-től. Te elképzeled, mi felmérjük, legyártjuk és be is szereljük. Felmérés, gyártás, szerelés egy helyen. Nézd meg kínálatunkat bemutató üzletünkben a Fások utca 14/B szám alatt, a Nordica motorral szemben. Telefonszámunk 0749 101 817-es. Elekes Mobimpex Kft. Ha ajtót keresel, jó helyen kopogtatsz.
3: Elindult a 2026-os roncsautó program az Autogroup Simonnál. Most itt a tökéletes alkalom, hogy új Dacia vagy Renault volánja mögé ülj. A Renault Clio már 14.300 eurótól, a Dacia Logan 11.990 eurótól, a Dacia Duster pedig 15.900 eurótól a tiéd lehet a roncsautó program keretében. Ne halogasd a döntést, hiszen a helyek száma korlátozott. Ráadásul nálunk régi autódat új és használt autó vásárlásakor is beszámítjuk. Ha kiváló árérték arányú autót keresel, a Dacia továbbra is a legjobb választás. 2026-os roncsautó program az Autogroup Simonnál.
4: Hol vásárolhatsz olcsón és jó minőségű termékeket kedvenc állatodnak? A Zoo Centerben alacsony árak várnak közvetlenül a polcokon. Nincs pontgyűjtés, kártya vagy más bonyolult számolgatás. Például a 10 kg-os rinti macskaalom mindössze 12,99 banis áron kapható üzletünkben. Olcsó és jó az állatoknak. Székelyudvarhelyen a Riverside Retail Parkban, a Sport utca 4 szám alatt.
5: Szeptember az 5-23-ban a diákoké. Elkezdődött a suli, és szeptemberben egy kicsit rólatok szól az 5-23. Nálunk a diákok és a fiatalok mindig is fontosak voltak. Ezért most jöhetnek a kedvencek. 5-23 hottok, 5-23 hambitál, burger buci nélkül, és mellé egy pohár limonádé, a házajándéka. És egy fontos info, a hotdogot akkor is kérheted, amikor a konyha már bezárt. Szóval, ha későn éhezel meg, nálunk akkor sem maradsz kaja nélkül. Diák vagy? Gyere! Nem vagy diák? Gyere akkor is! A hotdog mindenkinek szól. 5-23 étterem és terasz. Telefonszámunk 0770 871 507. Rendelés a HAM alkalmazáson keresztül. Suli után este barátokkal találkozunk az 5-23-ban.
6: Pizza?
7: HAM!
6: Burger?
7: HAM!
6: Napi menü?
7: HAM!
6: Gyrosz?
7: HAM!
6: Éhes vagy?
7: HAM! Kattalj rá a kajára!
8: Közérdekű hirdetés következik.
9: Az online csalások.

0: veszélyeztetik pénzügyi biztonságodat. Látogass el a www.dnsc.ro oldalra.
1: Közérdekű hirdetést hallottak.
2: Reklámot hallottak.

0: 12 óra után vagyunk 20 perccel, és még mindig beszélgetünk a rendezőkkel. Folyamatosan érkeznek a vendégek Budapestről, és ez nekem nagyon-nagyon jó érzés, mert imádom Budapestet. Hát akkor beszélgetni még egy budapesti rendezővel is. Itt van Breyer Ádám a stúdióban. Szia, üdvözöllek!
1: Jó napot, szervusz, szia!
0: Hogy vagy? Hogy érzed magad udvarhelyen?
1: Nagyon jól.
0: Kisváros, nem Budapest.
1: Én mindig nagyon jól érzem magam Erdélyben, azonnal beüt a nyugalomérzés, így megérkezem, úgyhogy nagyon jól, minden nagyon rendben van.
0: Ugye tudják most már a hallgatóink is, hogy a Dok Levina jóvoltából vannak vetítések itt minden este Székelyudvarhelyen a stúdió moziban, ma pedig a Báró hazatér magyar dokumentumfilmet fogják levetíteni. Breyer Ádám pedig ennek a filmnek a rendezője, úgyhogy azért is érkezett ma a stúdióba, hogy még a vetítés előtt tudjunk beszélgetni jó néhány szót, de egy picit mesélj magadról, hogy most aki téged először hall és először lát itt Székelyudvarhelyen, az mit kell tudjon rólad? Mivel foglalkozol? Tehát te csak rendezül vagy?
1: Csak még annyit bemondok, hogy ez a Báró hazatér, itt Krasztorkai Lászlóról szól ez a film, a Fish Nobel-díjasunkról.
0: Persze, arról beszélünk
1: tudom,
0: mindenképp.
1: Csak hogy még valaki még elkapcsolja, hogy a Breyer nem érdekel, de mi ez a film előtt. Én Kubában tanultam filmrendezést, fikciós filmrendezést, de közben azért előtte csináltam dokumentumfilmeket is, úgyhogy nagyjából csak ezt csinálom, de azért tanítok, írok, dramaturkodok, nincs szar, hogy azért több lábon próbál az ember állni. 2024-ben jött ki, és be is volt mutatva Erdélybe az első nagyjátékfilmem, a Lefkovicsék gyászolnak. Nem tudom, hogy Székelyudvarhelyen volt-e, de remélem, hogy volt. Talán nem volt.
0: Nem
1: a filmtestesek forgalmazták Erdélybe, de nem tudom pontosan, hogy hol voltak. És közben most doktoriskolába is járok, és próbálgatom a következő nagyjátékfilmemet valahogy összehozni, már csak évek vagy évtizedek kérdése, és majd az is lesz egyszer csak.
0: Remélem, évtizedek múlva arról fogunk beszélgetni, de az is lehet, hogy pár év múlva.
1: Reméljük a
0: legjobb. Mindig a film felé vezetett az utad egyébként, vagy ez mióta jött neked, hogy ezzel foglalkozzál?
1: Bevallom férfiasan, én egy kicsit ilyen félig meddig filmes családból jövök, és több filmes is volt, de többek között apukám ilyen filmberendezéssel foglalkozott, tehát díszlet, hogy berendező volt. Én gyerekkoromban így a butorraktár, a kellékraktár és így a forgatások között, meg nálunk is voltak otthon a lakásban, és volt, hogy beszervezte, hogy nálunk legyen. Úgyhogy már én korai gyerekkoromban elkapott ennek az őrülete, hogy mindenképp valahogy filmmel kell foglalkozni. Meg egyik ilyen kedvenc sztorim, hogy egyszer, tehát apukám azért sokszor volt egy éjszakai forgatás, de mit tudtuk mi az, hogy az mit jelent. És akkor egyszer elvitt apukám egy éjszakai forgatás, és akkor kiderült, hogy egy gyerekként, hogy eddig azt mondták, hogy nekünk le kell feküdni, és akkor kiderül, hogy közben felnőttek ilyenkor éjszakai forgatnak, és akkor ott van több száz ember, és lámpák, és mindenki marra jó hangulatban, úgyhogy hát ez tűnt a legjobb állásnak a világon, hogy nekünk mi alszunk, ők meg itt kint buliznak az éjszakai forgatáson, úgyhogy...
0: Látod, erről beszéltem én is. Na, ilyesmiket szeretnék kipróbálni, ilyen forgatásokat, de az lehet nappal is, meg egyébként éjszaka is. Biztos, hogy több a lehetőség ott kint Magyarországon, úgyhogy te már ebbe születtél, úgymond bele, így nőttél fel.
1: Így van, hát azért... Onnan nézve, azért én inkább azt láttam, hogy Magyarországon sincs lehetőség, hogy kevés forgatás van, hogy pici ez a piac, stb., de próbálkozunk meg. A film szeretet, meg a mánia azért az, hogy átviszi az embert, úgyhogy ha lehet, meg ha nem, akkor is, hogy valahogy csinálja és próbálkozik.
0: Ez az első filmed, amit rendeztél, a Báró hazatér, vagy még van?
1: Nem, csináltam egy másik dokumentumfilmet előtte, a Havanna csak oda, ilyen Kubában élő magyarokról, meg Kubáról, meg a kubai változásokról, és akkor ezt 2018-ban csináltuk ezt a filmet, csak hogy most azóta a Krasznahorkai László Nobel-díjat kapott, és ezért most kicsit újra előkerült a film, van egy reneszánsz a filmnek, és akkor azóta kisjátékfilmek, meg a Lefkovicsék volt 2024-ben.
0: Miért pont a dokumentumfilmmel fogott meg? Miért azt választottad? Miért ez a műfaj?
1: Mondom, én csinálok fikciót is, meg ezért, de igazából az történt, hogy amikor elkezdtük a legelején még ilyen tinédzser koromban, akkor egy barátommal írtunk mindenféle pocsék forgatókönyveket, és nekik ott a szüleinek a szomszédjában lakott a Fehér György filmrendezőnek az anyukája, és akkor a barát Szegő János barátomnak, aki amúgy a Báróhoz is kapcsolódik, mert ő a Krasznahorkának a szerkesztője, öt összehoztak minket valahogy, hogy majd a Fehér Gyuri elolvassa a forgatókönyvünket, és akkor a Fehér Gyuri elolvasta, és mondta, hogy hát ez egy olvashatatlan pocsékvacak, de amúgy is, most mit akarunk mi a fikcióval, hát vegyünk egy kamerát, és nem tudom, filmezd le anyukádat, mondta, vagy anyádat, és akkor, tehát hogy először dokumentumfilmet kell csinálni ahhoz, hogy az ember egyáltalán képpel el tudjon mesélni egy emberi történetet, aztán majd utána lehet fikciót csinálni, úgyhogy ez így bennem mindig megmaradt, hogy kell dokumentumfilmet csinálni, és amúgy én mind néző sokszor sokkal jobban is szeretem a dokumentumfilmeket, tehát a hatása egy dokumentumfilmeknek sokszor sokkal erősebb, mert igaz, meg valós.
0: Igen, nem. épp az, hogy ez nincs előre megírva, tehát a dokumentumfilmben nincs minden előre megírva.
1: Igen, és hát minél inkább egy rendező, minél inkább meg akarja írni előre a dokumentumfilmet, annál rosszabb. Tehát sokszor van az, hogy már gondolja az ember, hogy milyen jó lesz, hogyha így lesz, úgy lesz, és akkor sose úgy van, és hogyha ragaszkodik hozzá, hogy napár pedig azt, hogy valahogy beleerőltetem, abból sose jön ki semmi jó, hanem általában pont az a jó, hogy az élet hozza, és hogy reagálunk rá.
0: Meg a valóságot tükrözi a nézőnek is. Lehet, hogy egy tükröt tart. Hogy ismerkedtél meg Krasznahorkai Lászlóval, vagy hogy sodort téged Krasznahorkai útjába az élet?
1: Ez is a János, a Szegő János barátom, ő a Magvetőnél szerkesztő, és a Krasznahorkai Lászlónak a szerkesztője. És akkor hogy elkezdtünk beszélgetni a Lászlóról, meg hogy mit csinálnak, és valahogy így az egész, hogy ez az egész Tarbéla univerzum, és miatt, meg a könyvei miatt is nagyon megtetszett ez a gondolat, hogy ilyen rejtélyes figura, aki mind az irodalomban, mind a filmben azért így elképesztően működik, hogy tud valaki ennyire két médiumba is átütni, amiről beszél, meg hogy az egész jelensége így elkezdett érdekelni, és akkor Jánossal elkezdtünk erről beszélgetni, hogy nem hozna össze vele, elkezdtünk dumálni erről, és akkor nyitott volt rá a László, és valahogy elkezdtük ezt a filmet csinálni, mondom meg 2018-ban, igen.
0: Uh-huh. Ő egy nem egyszerű interjú, hanem egyébként saját gondolkodású, tehát sajátos személyiség és nyelv. Könnyű volt vele a forgatás?
1: Hát olyan szempontból könnyű volt, hogy már nagyon sok okos ember beszélgetett vele, úgyhogy én ezt el nem próbálkoztam, hogy én most az ő szintjére kerüljek, hanem egy picit megfordítottam ezt a dolgot, uh-huh. És inkább az volt, hogy valaha egyszer mondta nekem valaki, hogy ő csinál egy dokumentumfilmet, egy amerikai pasi, mondta, hogy egy német, kelet-német titkos ügynöket csinál, és mindig eljátsza a hülye amerikait, mert olyan ideges lesz a pali, hogy akkor el kell magyarázni, mert ez a hülye nem ért semmit. Én is egy kicsit ezt választottam a Lászlóval, hogy nem próbálok vele egy szintre kerülni, hanem próbálom azt, hogy kénytelen legyen ennek a hülyének elmagyarázni ezen a szinten a dolgokat, és ez nagyon működött, mert egyrészt így zavarba is volt, hogy ez a pali, ő csinál rólam filmet. Egyrészt másrészt meg, hogy tényleg itt most nem abban nem úgy kell hozzám beszélni, hanem neki le kell jönnie, és nincs ez a versenyhelyzet, hogy itt most valaki, aki minden szakértője az életművemnek, tehát annyi ilyen interjú van, ahol így ilyen megpróbálnak vele egy szintre kerülni, és akkor úgy beszélgetni. Úgyhogy jó volt, tehát tulajdonképpen így összebarátkoztunk, szóval nagyon jó de volt. Jó. Meg azért ez egy eltartott ez a forgatás, tehát a film úgy tűnik, hogy ez egy pár nap, de valójában ez két évig tartott. Gondolom. És sok apró forgatási napból állt azért ez össze.
0: Te azért így, amikor nekifogtál ennek a filmnek, volt konkrét elképzelés, hogy mit szeretnél belőle megmutatni Lászlóból, amit még az olvasói esetleg a közönség nem ismer?
1: Hát elsősorban az érdekelt, hogy a fikció mögött hol van az ember, tehát hogy meg ő általában minden azt mondja, tehát semmi köze nincs a valóságnak, ez teljesen fikció, stb. És hogy de hogy közben meg egy csomó elemében látja az ember, hogy hát ez az a kis falu, ezt a játékteret, hogy ő mindenre azt állítja, hogy ez kitaláció, ez fikció, ez nincs, és hogy a fikció maga az igazi valóság, hogy oké, de hogy te mint ember, hol vagy ebbe a dologba, tehát ezért egy ilyen varázsló, és hogy a varázslat mögött hol van az ember, de persze egy olyan játéktérben, ahol azért a varázslatot ne buktassuk le, mert különben semmi értelme nincsen, csak úgy hogy lehet bekandikálni egy picit a függöny mögé, hogy is történik ez a varázslat.
0: Olvastam, hogy visszatértetek a filmben a szülővárosába, Gyulára, ugye?
1: Igen.
0: Ezt miért tartottad fontosnak, hogy otthoni környezetben legyen?
1: Azért a Báró hazatér, mert akkor jött ki a Lászlónak a Báró Venkem hazatér című regénye, és kicsit arra regényre van felhúzva ez az egész film, és ott abban is az van, hogy a Báró hazatér a szülővárosába, ami teljesen egyértelműen Gyula, még hogyha László azt is mondja, hogy ennek semmi köze nincs Gyulához, de hogy felismerhető dolgok vannak, ami nyula, és hogy kicsit ezt akartuk vele eljátszani, és hogy ez volt az alapgondolat is, mert azt mondta, hogy én Gyulára nem megyünk, ezt képest végül ez lett az egész film, hogy Gyulára megyünk, de előtte mi már egy évig forgattunk vele össze-vissza, mire azt mondta, hogy jól lemehetünk Gyulára, szóval hogy be kellett kicsit össze kellett barátkozni, mielőtt hajlandó volt minket elvinni Gyulára, de szerintem ez neki nagyon fontos, tehát szerintem neki ez egy nagyon fontos tér, és egy nagyon fontos kiinduló pont, minden valahogy ehhez képest van, valahogy a, vagy hát általában ugye azt szokták mondani, hogy ő az apokalipszis és az elmúlás írója, de valahogy azért az az elmúlás, ahol az a gyermeki illúzió elvesztése, valahonnan onnan indul nála ez az elmúlás, tehát ahogy a filmben is, ahol az a legenda, ahogy ő még fiatalként, gyerekként látta ezt a várost, ahogy ez a világ központja Gyula, és valahogy ahogy ez az illúzió ledőlt, onnantól kezdve valahogy mindig erről az illúzió ledőlésről, vagy az elmúlásról, vagy a porránlevésről szól mindene, de valahogy innen indul az az egész, ahogy ez a legenda összedőlt benne, ahogy felnőtt.
0: Hát akkor kijelenthetjük, hogy a néző nem konkrétan az írót, hanem Krasznahorkai Lászlót ismeri meg ő magát?
1: Hát valahol a kettő között, tehát valahol a valódi embert, a fikciós történeteit, és között valahol mozog, vagy hol van e között a, nem tudom, az igazság.
0: Volt olyan pillanat a forgatáson, mesélj arról, egy kicsi kulisszatitkokat, hogy valami nagyon meglepett téged, vagy volt-e olyan helyzet, amit előre úgy nem tudtál elképzelni, vagy megírni magadnak, de ott történt spontán?
1: Hát egy csomó ilyen jelenet van a filmben, találkozások a városban, tehát általában ezek a legjobb pillanatok, ahol a László azért valahogy ilyen nagyon furán zárkózott is, és közben nagyon nyitott is, tehát hogy valahogy egy ilyen van benne valami nagyon megközelíthetetlen, de közben meg valami elképesztően közvetlen, tehát egy csomó olyan jelenet van, ahol elkezd beszélgetni a kocsmában, az utcán, és akkor mindig ezekben van a legjobb hangulata, hogy ő félig fikciósan, félig önmaga elkezd így valahogy interakcióba kerülni így akikkel találkozunk. De több ilyen volt, tehát meg általában azért egy doksinál minél inkább spontán, tehát ugye azért miszer van, mert a filmben a helyi fiatalokkal szervezett egy ilyen workshop-szerű dolog, hát ott se tudtuk, hogy az most milyen lesz, mennyire fog működni a kémia köztük, szóval csomó ilyen játék volt azért.
0: Azért gondolom volt segítség, tehát azért volt stáb, volt operatőr, volt vágó, aki segített neked.
1: Persze, meg azért ez egy lassú folyamat volt, tehát azért nagyon sokat forgattunk, és ugye van egy picit ez a doksi, hogy lemegyünk, és akkor találkozunk, és keresünk közben, de közben fut a regénynek a szövete is, tehát futnak ilyen narrációk, és fut egy ilyen fikciós szál is, hogy tudjuk egymásra tükrözni azt, ami az ő visszatérése, meg a regénybeli visszatérés. Tehát ezzel elég sok idő elment, hogy kitaláljuk, hogy mik a legjobb asszociációk ebben a két térben egymásra, hogy tudnak ezek összekapcsolódni, úgyhogy igen, tehát volt egy nagyon jó kis táb volt, akik türelmesen ezt az egész keresést végigérték velünk.
0: Hát ugye a forgatás az nem most volt, de a filmet azt ma vetítik Székelyudvarán, úgyhogy picit motiváljuk a rádióhallgatókat, hogy miért érdemes ennyi év elteltével is megnézni ezt a filmet. Tehát mit tudnak ők hazavinni magukkal a vetítés után a nézők, ha megnézték?
1: Hát most azt gondolom, hogy a Nobel-díj után amúgy is egy csomóan látták, hallottak Krasznahorkai Lászlóról, de szerintem ez egy picit más, mint amint az általában lehet róla kapni interjúkban. Tehát sokkal közvetlenebb, sokkal személyesebb, emberibb arcát mutatja, megnézhetj, és látszik a filmben, ahogy bemászik a szülői ház kerítésén, tehát nem csak vicc, de tényleg van egy ilyen pillanat, az például elég meglepő volt, mert ezt nem mondta el, hogy majd ez így lesz, és az operatőr épp hogy csak így elkapta, hogy egyszer csak egy 65 évesen így átugrott a kerítésen, de hogy mondjam, szerintem a magyar kultúrának ő egy elég kiemelkedő alakja, és ebben a filmben egy tényleg nagyon személyes vagy közvetlen arcát mutatja meg.
0: Büszke voltál arra, hogy főleg a Nobel-díj után, hogy te tudtad magadban, te pont vele készítettél filmet?
1: Nem tudom, én valahogy akkor is tudtam, hogy előbb-utóbb, tehát hogy valahogy van a Lászlóban valami olyan ilyen hogy nem lehet másról, tehát hogy ott ülünk, akkor nem lehet másról beszélni, csak nem is róla, hanem erről az univerzumról, uh-huh. ami az ő fikciója. Tehát nem magáról beszél, hanem valahogy ez az egész, amit ő megír, az a világ, az valahogy állandóan átveszi a hatalmat. Tehát valahogy abba kell lenni, arról kell beszélni, tehát hogy nincs más, hanem a fikció tényleg lesz a központi valóság, és mindenképpen éreztem, hogy ez nem véletlen, hogy ez a filmekben is, tehát a Tar Béla filmekben is, és a regényeivel is, hogy ez tényleg nemzetközileg mindenhol működik, és hogy hat, tehát hogy én nem számítottam, hogy Nobel-díjat fog kapni, de azért az, hogy ott van ennek az esélye, azt éreztem, hogy fantasztikus ez a pasi, és hogy mindenképpen érdekes lesz, tehát, de persze örültünk nagyon. Hogy...
0: Még arra vagyok kíváncsi, hogy mikor mutattad meg neki a filmet, amikor kész lett, nyilván akkor ő is megnézte. Ott voltál, amikor megnézte a filmet, vagy csak elküldted?
1: Nem, elküldtem, nem volt.
0: Ó, hallani. És jó volt az első reakció, azért kíváncsi lettem volna úgy az arcára, a mimikára,
1: nem,
0: amikor nézte.
1: Szitta magát, hogy nem, így nem szimpatikus, úgy nem szimpatikus ő, de megnyugtattam, hogy másoknak nem ez a vélemény.
0: Aha. Tehát akkor összességében ő örült, és hálás
1: persze,
0: volt a
1: persze,
0: filmé.
1: Persze, meg az ott, és nem mondom olyan nagyon sokat, de azért szoktunk néha napján beszélni. Szerintem szerette aztán a végén, igen.
0: Na jó, szuper. Reméljük, hogy a nézők is fogják szeretni. Hát bátorítunk mindenkit. Még a vetítés előtt, 19 óra előtt lehet jegyeket vásárolni, vagy most a Pénztárnál is megtehetitek, és akkor a Báró hazatér című dokumentumfilmet, amelyet Breyer Ádám rendezett, azt ma meg lehet nézni itt Székelyudvarhelyen.
1: És beszélgetés is lesz a vetítés.
0: Igen, ajánlom nekik, hogy menjenek el, lesz közönségtalálkozó, beszélgetés, úgyhogy ők is kérdezhetnek tőled bármit, amit mi még itt esetleg nem veséztünk ki.
1: Igen, hát a film után biztos, hogy fel fognak merülni kérdése.
0: Így van, én még nem láttam a filmet, de remélem, hogy meg tudom nézni majd. Köszönjük szépen, Ádám, hogy itt voltál, kívánunk neked sok sikert továbbiakban is, várunk vissza a Sztár Rádió stúdiójában.
1: Én köszönöm a lehetőséget.
0: Érezd jól magad itt még, amíg itt tartózkodsz a városban.

0: I like music.
1: Sztár reklám.
2: Maxi Shop, a kiváló minőségi használt bútorok és háztartási gépek üzlete, ahol új és használt bútorok mellett háztartási gépek széles skáláját találod kiváló áron. Konyhabútor, bőrgarnitúra, fotel, asztal, szék, kanapé, ágy, francia ágy és hűtő, mosógép, mosogatógép, fagyasztó, szárító, elektromos sütő kiváló állapotban, előnyös áron. Nézz be a Betlenfalvi út 164 szám alatti üzletbe, a régi Vápál épületébe, és győződj meg erről személyesen. Maxi Shop, a kiváló minőségi használt bútorok és háztartási gépek üzlete.
3: Megijesztél valami igazán különlegesre? Akkor irány a Friday Pizza Track, ahol a pizza nem csak étel, hanem élmény. Frissen sütött ropogós pizzák, 24 plusz órás kelesztésű tészta, könnyű, levegős állag és ellenállhatatlan ízvilág minden falatban. Legyen szó klasszikus kedvencekről vagy különleges kombinációkról, a Friday Pizza Track minden pizzája szenvedéllyel készül. Rendelés 0774 581 811. Még egyszer, 0774 581 811. Friday Pizza Track, ahol a minőség és az íz találkozik.
4: Milyen volt mennyasszonynak lenni 100, 200 vagy akár 300 éve? Mit mesél egy esküvői ruha, egy szerelmes levél vagy egy régi esküvői kellék? A válaszokat most a Házrezső Múzeumban találod, a Magyar Nemzeti Múzeum nagy sikerű Magyar Mennyasszony kiállításán. Ismert és ismeretlen nők történetei, féltve őrzött emlékek, magyar és székely esküvői hagyományok, egy kiállítás, amely nem csak a mennyasszonyokról, hanem a női szerepek változásáról is mesél. A Magyar Mennyasszony október 18-áig látogatható a Habenstrumpf villában, hétfő kivételével hétköznap 9-től 6-ig, hétvégén 10-től 6-ig. Magyar Mennyasszony egy kiállítás, ahol a múlt is mennyasszonyi ruhát ölt.
5: Electromix. Lassan 20 éve állunk a vásárlók szolgálatában. Az elmúlt évek tapasztalata, a neves gyártókkal való együttműködés és a vásárlóink bizalma megtanított bennünket figyelni, kitartani és mindig megoldást találni. Az Electromixnél a legismertebb márkák termékeivel, hatalmas raktárkészlettel és versenyképes árakkal várjuk. Ingyenes házhozszállítás, saját szakszervíz, gyors és megbízható ügyintézés. Ha háztartási gép, akkor Electromix. A helyi vállalkozás, amely figyel a vásárlókra.
6: Költöz társasházba, és ne legyen többé gondod a ház körüli munkával. Vásárolj kulcsra kész lakást Székelyföld legnagyobb lakóparkjában, ahol autódat biztonságos mélygarázsban tarthatod. Ugyanitt penthouse-t is vásárolhatsz. Részletek a 0741 77 0011-es számon, vagy személyesen a Szénakert utca 4 szám alatti irodánkban. Zöldliget lakópark, ahol otthonra találsz.
1: Reklámot hallottak.
7: Sztárrádió. Itt vagyunk a Sztárrádióban. 12 óra 49 perc, most már hamarosan érkeznek a 13 órás hírek, én pedig mára lassan megköszönöm a figyelmeteket. A játékot ne felejtsétek, hiszen holnap reggelig még él a rádió oldalán, és a nap témájához lehet hozzászólni. A tanév kezdős témánkat folytatjuk, mert nyereményjátékot indítottam a reggel is. A papírmadár jóvoltából 2 darab 100 lejes vásárlási utalványt sorsolok. Holnap reggel majd a Vekkere első órájában, és arra a kérdésre kell válaszolni, hogy szerintetek minden adott ahhoz, hogy az ovisok diákok jó körülmények között tanuljanak udvarhelyen? És mennyire vagytok elégedettek, vagy min változtatnátok? Nagyjából tényleg eddig a 88 hozzászólásból szerintem 99%-a azt írta, hogy igen, rendben van minden. Csilla írta, és szerintem teljesen elfogadható körülmények vannak, mindig csak viszonyítás kérdése. Melinda írta, hogy meg vagyok elégedve, bár mindig van mit fejleszteni. Aztán jó irányba tartunk, írta Imola, Kriszta írta, a lehetőségek adottak annak, aki tanulni szeretne. Mihály Falvi Mónika írta, hogy udvarhely nem hiába iskolaváros. A körülmények megvannak, csak tanulni kell. Teljes mértékben meg vagyok elégedve udvarhely iskoláinak körülményeire és felszereltségére. Lehel is hozzászólt, igen, nagyjából minden adott. Ha a két iskola is rendben volna, és oda tudnának járni a gyerekek, akkor még jobb volna. Hát egyértelmű, ugye most az Orbán Balázs általános iskola és az Eötvös József szakközépiskola problémája egy picit fekete foltot hagy az oktatás terén itt Székelyudvarhelyen, de reméljük, hogy türelemmel fogják ezt végigcsinálni. Írt Tamás Szóra Zsuzsanna is, összességében elégedett vagyok, sok minden adott a gyermekek számára, és jó látni a fejlődést. Persze mindig valami lehetne még javítani. Aztán Murvai Ildikó is hozzászólt, modern osztálytermek vannak, meg vagyok elégedve. Szuper, mindenki meg van elégedve, ez nagyon jó, akkor rossz hozzászólás máshol se lássak. Szilvia írta, szép jó reggelt, igen, jobbak és többek az esélyek, mint ezelőtt 20 évvel. Mint anya meg vagyok elégedve, mert a gyermekeim szívesen járnak iskolába, és remélem így is marad. Aztán írta Noémi, szerintem minden rendben van, buszjáratoktól kezdve az osztálytermek felszereltségéig. Akkor nézzük még, mit írtak. Hát írta, igen, Éva, hogy minden adott, csak a diákoknak kell figyelni, és fenekükkel legyen leülni, tanulni. Ez természetesen így van, ha ők tanulnak, akkor az már nagyon jó irány lesz. Írta Melinda, hogy a speciális oktatás el van hanyagolva. Kinn a tábornegyed tetején, ahová a mozgás korlátozottakat alig lehet kivinni, szűkös termek vannak, pedagógus hiány és eszközhiány. Ő szomorú kommentet írt. De reméljük, majd a városvezetés is végig fogja nézni ezeket a hozzászólásokat, de egyébként meg holnap, ha minden igaz, akkor az oktatásról is fogunk beszélgetni két önkormányzati képviselővel. Én addig is minden jót kívánok, és kellemes délutánt nektek. Coldplay felvételével fogok elköszönni. Itt lesz még a halott pénz a hírek előtt. Holnap reggel találkozunk. Az elmúlt 6 órában Bedő Erikát hallottátok a mikrofonnál. Sziasztok!

0: Előrehozzák az írásbeli érettségit június közepére. Indulhat a tejkifli program. Folytatódott a futsalbajnokság. Katona Zoltán vagyok, a Sztár Rádió híreivel jó napot kívánok! Előrehozzák az írásbeli érettségit június közepére. Az Oktatási Minisztérium közlése szerint a vizsgákat 2027-ben június 14-e és 18-a között tartják, mintegy két héttel korábban, mint idén. A korábbi időpont egyik fő oka, hogy a nyári szélsőségesen magas hőmérséklet ronthatja a vizsgázók teljesítményét. Az időzítésnél ugyanakkor azt is figyelembe vették, hogy a végzősök időben megkapják az egyetemi jelentkezéshez szükséges oklevelet, és elegendő idejük maradjon a felvételi vizsgákra való felkészülésre. A minisztérium a vizsgabizottságokban dolgozó tanárok terhelését is mérsékelni az új időponttal. Megkötötte a szükséges szállítási szerződéseket a tejkifli program új tanévi lebonyolítására Hargita megye tanácsa. A kormány által finanszírozott programban több mint 24 ezer óvodás, általános és középiskolás gyermek kap rendszeresen tejtermékeket, pékárut és gyümölcsöt. A 9 tételből álló keretszerződés a teljes tanévre biztosítja az élelmiszerek szállítását. A megyei önkormányzat közlése szerint a szerződéseket időben sikerült megkötni, így a tanulók már az új tanév első hetétől megkapják a program keretében járó élelmiszereket. A második fordulóval folytatódott az első ligás teremlabdarúgó bajnokság alapszakasza. Az udvarhelyi csapat szabadnapos volt. Az ezüstérmes sepsiszentgyörgyi Sepsi OSK csapatának tegnap este átadták a szuperkupát, mivel a bajnok Galaci United együttesen megszűnt. A három székiek ezt követően 9-3-ra győztek a Lucia Ferul Buzeu ellen. Ezt megelőzően a két újonc csapat, a Real Oltenia Rozsisté és a Krajovai Universitatia 3-3-as döntetlent játszottak, míg a Marosvásárhelyi VSK 7-3-ra győzött a Vajdahunyadi Corvinul, vagyis a volt dévai Veszt vendégeként. Befejeződött a labdarúgó szuperliga alapszakaszának 8. fordulója, tegnap este két meccset rendeztek. Az FC Voluntár FC Árgyes mérkőzés 1-0-ra végződött, a címvédő Krajovai Universitatia az ezüstérmes Kolozsvári Universitatiát fogadta, ezen a meccsen kategórikus győzelem született, a krajovaiak 4-0-ra győztek. A táblázatot a bukaresti Dinamo vezeti 17 ponttal. A következő fordulóban pénteken este 9 órától az FK Csíkszereda a Dinamót fogadja, a Sepsi OSK szombaton fél héttől a kolozsvári CFR-t. A reggeli hűvös idő után napsütéses időjárás lesz ma térségünkben, a meteorológusok szerint ma délelőtt és délben felmelegedés lesz. A széljárás gyenge marad, csapadék nem várható, a legmagasabb délelőtti és déli hőmérsékleti értékek 22 fok körül alakulnak. A Sztár Rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra!
1: HR Energy, a vállalkozások gáz és villamos energia szolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.

0: like music. Sztár reklám.
1: Szeptember az 5-23-ban a diákoké. Elkezdődött a suli, és szeptemberben egy kicsit rólatok szól az 5-23. Nálunk a diákok és a fiatalok mindig is fontosak voltak. Ezért most jöhetnek a kedvencek. 5-23 hottok, 5-23 hambitál, burger buci nélkül, és mellé egy pohár limonádé, a házajándéka. És egy fontos info, a hotdogot akkor is kérheted, amikor a konyha már bezárt. Szóval, ha későn éhezel meg...

0: Emellett gazdára talál két egyenként 1000 lei értékű biztosítási utalvány is a Safety Broker felajánlásával. A sorsolás szeptember 22-én lesz. Urbana, utaz velünk és nyerj! Részletek az Urbana Transport Facebook oldalán.
1: Figyelem, akció!
2: Ha bútor, akkor rózsaszín.
0: Maxi Shop, a kiváló minőségi használt bútorok és háztartási gépek üzlete, ahol új és használt bútorok mellett háztartási gépek széles skáláját találod kiváló áron. Konyhabútor, bőrgarnitúra, fotel, asztal, szék, kanapé, ágy, francia ágy és hűtő, mosógép, mosogatógép, fagyasztó, szárító, elektromos sütő kiváló állapotban, előnyös áron. Nézz be a Betlenfalvi út 164 szám alatti üzletben, a régi Vápál épületében, és győződj meg erről személyesen. Maxi Shop, a kiváló minőségi használt bútorok és háztartási gépek üzlete. Kolumbán optika és szemészet. Térj be üzletünkbe a Merkur Áruház utcafrontján, és vedd igénybe szem- és szakorvosi rendelésünket és ingyenes látásvizsgálatunkat. Hívd a szemorvosod 0784 354 854 vagy 0784 421 818.
3: Ideális helyszínt keresel esküvőre, keresztelőre, céges rendezvényre? Segítünk! Erdőpanzió. A mama konyhájával, jó hangulattal és ideális környezettel várnak. Akár 300 főig. Keresd minket közösségi oldalainkon, vagy bögözben egyes szám alatt. Erdőpanzió és rendezvényterem. Az ideális helyszín.
4: Hargita megyében közös ügyünk a tiszta környezet. A szelektív hulladékgyűjtés nem csak egyszerű szokás, hanem felelősség is. Így kevesebb szemét kerül a lerakóba, több anyag hasznosul újra, és óvjuk természeti értékeinket. Tudta, hogy az Európai Unió komoly büntetéseket szab ki, hogyha nem csökkentjük a lerakott mennyiségeket? Ez mindannyiunkat érint. A pénzünk itthon maradhat. Mi, a megyei hulladéklerakó üzemeltetőjeként azért dolgozunk, hogy segítsük a helyes gyűjtést. Ön pedig azzal segít, ha külön válogatja a hulladékot otthon. Legyünk partnerek egy élhetőbb jövőért. Legyen ön is válogatós. Ecobihor, Erdélye Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.

a legnagyobb slágerek és azok történetei Csabával. George Michael egyik legismertebb dala, a Careless Whisper, még azelőtt megszületett, hogy George Michael igazán ismert lett volna. Mindössze 17 éves volt, amikor Andrew Ridgely-jel együtt megírták. Akkor még csak egy fiatal srácokból álló duó voltak, a Wham világsikere pedig még sehol nem volt. George később elmesélte, hogy amikor először megírta a dalt, még nem érezte benne a nagy slágert. Sőt, annyira elégedetlen volt vele, hogy többször is újravette, mire végre úgy érezte, hogy rendben van. Talán ironikus, hogy éppen ebből lett az egyik legismertebb dala. A dal jól ismert szaxofon szólóját Steve Gregory játszotta, és George ragaszkodott hozzá, hogy pontosan olyan legyen, amilyennek elképzelte. A stúdióban több szaxofonos is próbálkozott, mire megszületett az a bizonyos hangzás. A felvétel végül annyira jól sikerült, hogy ma már gyakorlatilag két hangból is felismerhetnénk, George Michael-éből és abból a szaxofonból. A Careless Whisper 1984-ben jelent meg, és világsláger lett. Csak hogy van benne egy kis furcsaság, miközben George Michael nevéhez kötjük, a dal eredetileg a Wham lemezén szerepelt, majd később George szóló előadóként is kiadta. És talán ez benne a legszebb, egy 17 éves fiú írta a saját bizonytalanságáról, féltékenységéről és egy elrontott kapcsolat utáni bűntudatról. Aztán néhány év alatt olyan dal lett belőle, amelynél a világ minden táján pontosan tudták, mikor kell megszólalni egy szaxofonnak. George Michael, Careless Whisper.

0: I like music. Sztárreklám.
1: A 10 éves taverna továbbra is várja régi és új vendégeit a hét mindennapján 11 és 21 óra között a Bethlen Gábor 94 szám alatt, ahol helyben fogyasztás esetén korlátlan üdítővel és többféle szószokkal kedveskednek. Mostantól hétfőtől szerdáig a promóciós ételek többféle burger, wrap és box 25 leért kapható. Megtalálsz a vonatállomással szemben, vagy rendelj házhoz a 0741 76 50 70-es telefonszámon, vagy keres a Hammon. Taverna Gyrosz, 10 éve együtt.
2: Szarvas étterem. Étel az egész család számára. És élő zene minden csütörtök, péntek, szombat este. Nálunk a jó hangulat garantálva. A többi már rajtad múlik.
3: Milyen volt menyasszonynak lenni 100, 200 vagy akár 300 éve? Mit mesél egy esküvői ruha, egy szerelmes levél vagy egy régi esküvői kellék? A válaszokat most a Házrezső Múzeumban találod, a Magyar Nemzeti Múzeum nagy sikerű Magyar Menyasszony kiállításán. Ismert és ismeretlen nők történetei, féltve őrzött emlékek, magyar és székely esküvői hagyományok, egy kiállítás, amely nem csak a menyasszonyokról, hanem a női szerepek változásáról is mesél. A Magyar Menyasszony október 18-áig látogatható a Habenstrom villában, hétfő kivételével hétköznap 9-től 6-ig, hétvégén 10-től 6-ig. Magyar Menyasszony egy kiállítás, ahol a múlt is menyasszonyi ruhát ölt.
4: Hőlégballon a 11. Aviators Airfesten. Repültél már a város fölött? Hát itt a ragyogó lehetőség. Aviators Airfest 2026 a légi fesztivál szeptember 11-e és 13-a között. Péntek, szombat, vasárnap a Fenyédi Lázon az antennáknál. Sétarepülések hőlégballonnal, siklóernyővel, motoros siklóernyővel és helikopterrel. Székely pityókatokánnyal, hideg sörrel, büfével, kürtőssel, lángossal, fagyival és nagy szeretettel várunk mindenkit. Részletek a Facebook Aviators oldalán és az Aviators Airfest 2026 Facebook eseményben. A részvétel ingyenes.
3: Dupla torna, dupla győzelem. A tagból világelitje ismét Székelyföldön találkozik. Szeptember 10-11-én Szentegyházán, az Ambrus Pál sportcsarnokban, szeptember 12-13-án pedig Homorodfürdőn, a Lobogó Resort kültéri pályáján rendeznek nemzetközi tagból tornát. A döntőket Szentegyházán szeptember 11-én pénteken 18:30-től, Homorodfürdőn pedig szeptember 13-án vasárnap 16 órától rendezik. Két helyszín, négy nap, tagbólból sosem elég, főleg, ha a világ legjobbjai játszanak.

0: Tűzvédelmi ellenőrzések lesznek, nem indul el két bölcső, de közönségtalálkozót tartanak az egykori kézilabdázókkal. Katona Zoltán vagyok, a Sztár Rádió híreivel, jó napot kívánok! Felújítják a Székelykeresztúr központjában található napsugárnapközi otthont. Az önkormányzat 1,7 millió lejes támogatást nyert a környezetvédelmi alaptól az épület energetikai korszerűsítésére, és jelenleg kivitelezőt keres a munka elvégzésére. A felújítás során hőszigetelik az épületet, kicserélik az ajtókat és ablakokat, valamint korszerűsítik a fűtésrendszert és a villanyhálózatot. Az épület falain több helyen repedések jelentek meg, részben az előtte húzódó országúton zajló jelentős gépjármű forgalom okozta a rezgések miatt. Nem hagyták jóvá a Parajdi és Siménfalvi új bölcsődék működéséhez szükséges állásokat. Ezért a két intézményben idén nem kezdődhetett el a gyermekek fogadása. Hargita megyében júliusban és augusztusban három korszerű bölcsődét adtak át, Parajdon, Siménfalván és Csíkbánkfalván, egyenként 40 férőhellyel. A három intézmény közül csak a Csíkbánkfalván működő bölcsőde nyithatta meg kapuit. A tanfelügyelőség ugyanis nem kapta meg a tanügyminisztériumi jóváhagyást a Parajdi és Siménfalvi állásokra, így a beiratkozást nem indították el. Siménfalván ráadásul az épület villanyhálózata sem készült el teljesen. Tűzvédelmi ellenőrzéseket és evakuálási gyakorlatokat tartanak az új tanévben is a Hargita megyei iskolákban. A megyei katasztrófavédelmi felügyelőség szakemberei az elektromos és fűtési berendezéseket, valamint a tűzvédelmi eszközöket is ellenőrzik, és a hiányosságok megszüntetésére is felhívják az intézmények figyelmét. A tűzoltók emellett megelőzési és tájékoztató tevékenységeket, valamint menekítési gyakorlatokat is szerveznek. A hatóság arra kéri az iskolák vezetőségét, hogy a menekülési útvonalakat, így a folyósokat, lépcsőket és kijáratokat folyamatosan tartsák szabadon és könnyen hozzáférhetően. Közönségtalálkozót tartanak az egykori akarat kézilabdázókkal. 50 évvel ezelőtt, 1976-ban történelmi sikert ért el a székelyudvarhelyi női kézilabdázás. Az akarat női kézilabda csapata bronzérmet szerzett a román élvonalbeli bajnokságban. Ennek emlékére a csapat még élő tagjai közönségtalálkozón vesznek részt, az egykori játékosokkal és fényképekkel felidézik az akkori korszak hangulatát. A közönségtalálkozót szeptember 14-én, hétfőn 18 órától tartják a Városháza Szent István dísztermében. Kialakult a jégkorong román kupa elődöntőinek párosítása, a tornát a Remete Ice Arénában játsszák szombaton és vasárnap. Szombaton játsszák a két elődöntőt 13 órától a Brassói Korona a Bukaresti Steaua-val, 17 órától a Gyergyói Hoki Klub pedig a háromszéki Ágyúsokkal találkozik. A kisdöntő vasárnap 13 órától, a finálé 17 órától lesz. Napsütéses lesz a délután adáskörzetünkben, a meteorológusok szerint csapadék nem valószínű, a széljárás gyenge lesz. A legmagasabb hőmérsékleti értékek térségünkben ma délután 23 fok körül alakulnak. A Sztár Rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra!
1: HR Energy, a vállalkozások gáz és villamos energia szolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.

0: like music.
1: Sztár reklám. Rozsdamentes korlátok, fémszerkezetű lépcsők, inox munkálatok, fémkonstrukciók, Delkamet Kft. Marás, esztergálás, köszörülés, fémdarabolás, Delkamet Kft.

0: 1590 eurótól, a Dacia Duster pedig 15900 eurótól a tiéd lehet a roncsoltó program keretében. Ne halogasd a döntést, hiszen a helyek száma korlátozott. Ráadásul nálunk régi autódat új és használt autó vásárlásakor is beszámítjuk. Ha kiváló árérték arányú autót keresel, a Dacia továbbra is a legjobb választás. 2026-os roncsautó program az Autogroup Simónál.
1: Egy ereszt csatorna rendszer legalább annyira fontos egy épületen, mint a tető. Házadnak legfontosabb elemeit pedig a Comkim Investnél szerezheted be, ahol találsz cserépintás és trapézlemezt. Gyártunk ereszt csatorna rendszereket, párkánylemezeket, orom, fal, zsindely és kémény szegélyeket. Minőségi termékeinkre akár 30-tól 50 évig terjedő garanciát is vállalunk. Comkim Invest, Sas utca 20 szám, telefon 0758 22 88 30.
2: Hol vásárolhatsz olcsón és jó minőségű termékeket kedvenc állatodnak? A Zoo Centerben alacsony árak várnak közvetlenül a polcokon. Nincs pontgyűjtés, kártya vagy más bonyolult számolgatás. Például a 10 kg-os rinti macskaalom mindössze 12,99-ban is áron kapható üzletünkben. Olcsó és jó az állatoknak. Székelyudvarhelyen a Riverside Retail Parkban, a Sport utca 4 szám alatt.
3: Utazz velünk és nyerj! Az Urbana és a Safety Broker közös nyereményjátékot indított. Vásárolj buszjegyet az UtGo alkalmazásban, SMS-ben, vagy válts teljes áru havi bérletet, és automatikusan részt veszel a sorsoláson. Minél több jogosult vásárlás, annál több esély a nyerésre. A fődíj egy kerékpár, emellett gazdára talál két egyenként 1000 lei értékű biztosítási utalvány is a Safety Broker felajánlásával. A sorsolás szeptember 22-én lesz. Urbana, utazz velünk és nyerj! Részletek az Urbana Transport Facebook oldalán.
0: Mielőtt elindulna vásárolni, nézzen körül online. A húsmíves Deák teljes kínálatát most már könnyedén elérheti a deákhús.ro honlapon, ahol a minőségi hagyományosan előállított hústermékekről minden fontos információ megtalálható. És ha még többre kíváncsi, kövesse a húsmíves Deák Facebook oldalt, ahol friss hírek, újdonságok és ajánlatok várják. A húsmíves Deák célja változatlan. Hagyományos módon készült, friss és megbízható hentesárok a legjobb minőségben, kedvező áron. Ha személyesen vásárolna, látogassa meg üzleteinket, Húsmíves Mészárszék a Solymosi utca 9-es szám alatt, Deák Hús Sziget a Sziget utca 39-es szám alatt, illetve Deák Hús ABC a Rákóczi Ferenc 12-es szám alatt. Húsmíves Deák. Friss kézműves házhoz.
4: Szia drágám, ha végeztél, vegyél tejet, fizes ki a villanyszámlát és szaladj be az AVG-be egy új játékért a gyereknek.
5: Játékcentrum a Kossuth utca 18 szám alatt, ahol minden korosztály részére talál játékot. Játszószőnyegek, játékautók, babák, legó kicsiknek és nagyoknak, interaktív fejlesztő játékok, kreatív játékok várják a vásárlókat. A DV-ben reklámozott játékok szintén megvásárolhatók. Várják önt és gyermekét is a játékcentrumban, Kossuth utca 18 szám, ahol a vásárlás gyerekjáték.
6: Közérdekű hirdetés következik.
7: A kiskorúak számára tiltott az alkohol, a cigaretta és az energiaitalok értékesítése.
6: Közérdekű hirdetést hallottak.

0: like music. Sztár reklám.
1: Figyelem, akció.
2: Ha bútor, akkor rózsaszín.
1: Indulj útnak a 30 éves Scorpion Transzal. Szeptember 15-től minden nap kényelmes járat indul Székelyudvarhelyről Marosvásárhelyen át Budapestre 20 órától. Budapestről minden nap 18.30-kor indulnak járataink Marosvásárhelyen át Székelyudvarhelyre. Pécsre szerdán és szombaton 17 órától utazhatsz, vissza pedig hétfőn és pénteken 16 órától. Használd ki a szeptemberi születésnapi kedvezményünket, részletek a scorpiontrans.ro oldalon. Ha Erdélyből útra kél, velünk mindig hazatér. Scorpion Trans.
3: Megijesztél valami igazán különlegesre? Akkor irány a Friday Pizza Track, ahol a pizza nem csak étel, hanem élmény. Frissen sütött ropogós pizzák, 24 plusz órás kelesztésű tészta, könnyű, levegős állag és ellenállhatatlan ízvilág minden falatban. Legyen szó klasszikus kedvencekről vagy különleges kombinációkról, a Friday Pizza Track minden pizzája szenvedéllyel készül. Rendelés 0774 581 811. Még egyszer, 0774 581 811. Friday Pizza Track, ahol a minőség és az íz találkozik.
4: Electromix. Lassan 20 éve állunk a vásárlók szolgálatában. Az elmúlt évek tapasztalata, a neves gyártókkal való együttműködés és a vásárlóink bizalma megtanított bennünket figyelni, kitartani és mindig megoldást találni. Az Electromixnél a legismertebb márkák termékeivel, hatalmas raktárkészlettel és versenyképes árakkal várjuk. Ingyenes házhozszállítás, saját szakszervíz, gyors és megbízható ügyintézés. Ha a háztartási gép, akkor Electromix. A helyi vállalkozás, amely figyel a vásárlókra.
5: Itt az idő a változásra. A Babyland új fejezetet nyit Udvarhelyen. Tágasabb üzlet, még több termék, kényelmesebb vásárlás. Babakocsik, autósülések, játékok, kiegészítők. Minden egy helyen, ami egy kisbabás család életét megkönnyíti. És ami fontos, babakocsi és autósülés tisztítás is elérhető nálunk. Babyland. Mert a babák a legjobbat érdemlik. Telefonszámunk 0755 404 666.

0: Tűzvédelmi ellenőrzések lesznek, nem indul el két bölcső, de közönségtalálkozót tartanak az egykori kézilabdázókkal. Katona Zoltán vagyok, a Sztár Rádió híreivel, jó napot kívánok! Felújítják a Székelykeresztúr központjában található napsugár-napközi otthont. Az önkormányzat 1,7 millió lejes támogatást nyert a környezetvédelmi alaptól az épület energetikai korszerűsítésére, és jelenleg kivitelezőt keres a munka elvégzésére. A felújítás során hőszigetelik az épületet, kicserélik az ajtókat és ablakokat, valamint korszerűsítik a fűtésrendszert és a villanyhálózatot. Az épület falain több helyen repedések jelentek meg, részben az előtte húzódó országúton zajló jelentős gépjármű forgalom okozta a rezgések miatt. Nem hagyták jóvá a Parajdi és Siménfalvi új bölcsődék működéséhez szükséges állásokat. Ezért a két intézményben idén nem kezdődhetett el a gyermekek fogadása. Hargita megyében júliusban és augusztusban három korszerű bölcsődét adtak át Parajdon, Siménfalván és Csíkbánkfalván, egyenként 40 férőhellyel. A három intézmény közül csak a Csíkbánkfalván működő bölcsőde nyithatta meg kapuit. A tanfelügyelőség ugyanis nem kapta meg a tanügyminisztériumi jóváhagyást a Parajdi és Siménfalvi állásokra, így a beiratkozást nem indították el. Siménfalván ráadásul az épület villanyhálózata sem készült el teljesen. Tűzvédelmi ellenőrzéseket és evakuálási gyakorlatokat tartanak az új tanévben is a Hargita megyei iskolákban. A megyei katasztrófavédelmi felügyelőség szakemberei az elektromos és fűtési berendezéseket, valamint a tűzvédelmi eszközöket is ellenőrzik, és a hiányosságok megszüntetésére is felhívják az intézmények figyelmét. A tűzoltók emellett megelőzési és tájékoztató tevékenységeket, valamint menekítési gyakorlatokat is szerveznek. A hatóság arra kéri az iskolák vezetőségét, hogy a menekülési útvonalakat, így a folyósokat, lépcsőket és kijáratokat folyamatosan tartsák szabadon és könnyen hozzáférhetően. Közönségtalálkozót tartanak az egykori akaratkézilabdázókkal. 50 évvel ezelőtt, 1976-ban történelmi sikert ért el a székelyudvarhelyi női kézilabdázás. Az akarat női kézilabda csapata bronzérmet szerzett a román élvonalbeli bajnokságban. Ennek emlékére a csapat még élő tagjai közönségtalálkozón vesznek részt, az egykori játékosokkal és fényképekkel felidézik az akkori korszak hangulatát. A közönségtalálkozót szeptember 14-én, hétfőn 18 órától tartják a Városháza Szent István dísztermében. Kialakult a jégkorong román kupa elődöntőinek párosítása, a tornát a Remete Ice Arénában játsszák szombaton és vasárnap. Szombaton játsszák a két elődöntőt 13 órától a Brassói Korona a Bukaresti Steaua-val, 17 órától a Gyergyói Hoki Klub pedig a háromszéki Ágyúsokkal találkozik. A kisdöntő vasárnap 13 órától, a finálé 17 órától lesz. Napsütéses lesz a délután adáskörzetünkben, a meteorológusok szerint csapadék nem valószínű, a széljárás gyenge lesz. A legmagasabb hőmérsékleti értékek térségünkben ma délután 23 fok körül alakulnak. A Sztár Rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra!
1: HR Energy, a vállalkozások gáz- és villamos energiaszolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.
2: A csillagok hangja.

0: Egesztés, lemezhajlítás, lemezleszabás, Delkomet Kft.
1: Ha fémmel kell dolgozni, ne keresd tovább. Fordulj a székelyudvarhelyi Delkomet Kft.-hez, és egyedi megrendeléseidet is megvalósítjuk. Keresd minket Székelyudvarhelyen a Fások utca 14/28 szám alatt. Hétköznap 7-től 15 óráig várunk. Részletek a delkomet.ro oldalon.
2: Spórolj többet a Lidl Plusszal! Olvastasd be a Lidl Plusz kártyád és élvezd az ajánlatokat, mert a Lidlben mindig találsz valami olcsót. Csap le a csont és bőr nélküli pulykamerre 100 g-onként 4,29-ban írt a Lidl Plusszal, az 500 g-os pilos rukör sajtra 13,79-ban írt a Lidl Plusszal, valamint a Parodontax termékekre, amelyekre 30% kedvezményt kapsz. Lidl. 15 éve.

0: Egy ereszt csatorna rendszer legalább annyira fontos egy épületen, mint a tetű. Házadnak legfontosabb elemeit pedig a Comkim Investnél szerezheted be, ahol találsz cserépintás és trapézlemezt. Gyártunk ereszt csatorna rendszereket, párkánylemezeket, orom, fal, zsindely és kémény szegélyeket. Minőségi termékeinkre akár 30-tól 50 évig terjedő garanciát is vállalunk. Comkim Invest, Sas utca 20 szám, telefon 0758 22 88 30.
1: Szeptember az 5-23-ban a diákoké. Elkezdődött a suli, és szeptemberben egy kicsit rólatok szól az 5-23. Nálunk a diákok és a fiatalok mindig is fontosak voltak. Ezért most jöhetnek a kedvencek. 5-23 hottok, 5-23 hambitál, burger buci nélkül, és mellé egy pohár limonádé, a házajándéka. És egy fontos info, a hotdogot akkor is kérheted, amikor a konyha már bezárt. Szóval, ha későn éhezel meg, nálunk akkor sem maradsz kaja nélkül. Diák vagy? Gyere! Nem vagy diák? Gyere akkor is! A hotdog mindenkinek szól. 5-23 étterem és terasz. Telefonszámunk 0770 871 507. Rendelés a HAM alkalmazáson keresztül. Suli után este barátokkal találkozunk az 5-23-ban.
2: A biztosítás arra való, hogy biztonságban legyél. Az Omnia Signál most arra is, hogy nyerhess. Kös vagy újíts meg egy akcióban résztvevő OmniaSig biztosítás július 15-e és december 31-e között, és automatikusan részt veszel a sorsoláson. A fő nyeremény egy Ford Puma, és minden hónapban további értékes nyeremények várnak. iPhone 17, Apple Watch Ultra 3, utazási utalvány, Dyson légtisztító, elektromos kerékpár és még sok más. OmniaSig. Biztosítsd, ami fontos, és biztosítsd magadnak a lehetőséget, hogy te lehess a következő nyertes.
1: Hargita megyében közös ügyünk a tiszta környezet. A szelektív hulladékgyűjtés nem csak egyszerű szokás, hanem felelősség is. Így kevesebb szemét kerül a lerakóba, több anyag hasznosul újra, és óvjuk természeti értékeinket. Tudta, hogy az Európai Unió komoly büntetéseket szab ki, hogyha nem csökkentjük a lerakott mennyiségeket? Ez mindannyiunkat érint. A pénzünk itthon maradhat. Mi, a megyei hulladéklerakó üzemeltetőjeként azért dolgozunk, hogy segítsük a helyes gyűjtést. Ön pedig azzal segít, ha külön válogatja a hulladékot otthon. Legyünk partnerek egy élhetőbb jövőért. Legyen ön is válogatós. Ecobihor, Erdélye Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.
3: Reklámot hallottak.
4: Star Rádió. Star Rádió. Star Rádió. Star Rádió.

a legnagyobb slágerek és azok történetei Csabával. Van egy dal, amelyet ma már nehéz elképzelni másképp, mint ahogyan megismertük. Pedig a Tears for Fears egyik legnagyobb slágere egészen más néven és egészen más hangulatban indult. A munka címe az volt, hogy Everybody Wants to Go to War, vagyis mindenki háborúba akar menni. Nem éppen az a könnyed nyári sláger, amit később megismertünk. A zenekar tagjai közül Kurt Smith viszont nagyon hitt benne és gyakorlatilag rábeszélte a többieket, hogy foglalkozzanak vele. Ronald Orzabal és Jan Stanley aztán átírták, átformálták, és a háborús hangulatból megszületett egy sokkal általánosabb gondolat, mindenki uralkodni akar a világon. 1985-ben megjelent az Everybody Wants to Rule the World, és pillanatok alatt világsláger lett. Amerikában 2 hétig vezette a Billboard 100-as listáját, a klip pedig Grammy-díjat is nyert. És talán ettől olyan érdekes a története, egy alapvetően komoly, politikus gondolatból született egy könnyednek tűnő, szinte napfényes popdal. A zene vidám, a téma viszont egyáltalán nem az. Hatalom, háború, kontroll. Csak éppen olyan dallammal, amelyre akár táncolni is lehet. És ha ismerésnek tűnik, az sem véletlen, a dal azóta rengeteg filmben és sorozatban volt hallható, legutóbb például a Pixelsben is felcsendült. Több mint 40 évvel a megjelenése után tehát még mindig tudja, hogyan kell betörni a popkultúrába. Tears for Fears, Everybody Wants to Rule the World.

0: I like music.
1: Sztár reklám.
2: Utazz velünk és nyerj! Az Urbana és a Safety Broker közös nyereményjátékot indított. Vásárolj buszjegyet az UTGO alkalmazásban, SMS-ben, vagy válts teljes áru havi bérletet, és automatikusan részt veszel a sorsoláson. Minél több jogosult vásárlás, annál több esély a nyerésre. A fődíj egy kerékpár, emellett gazdára talál 2 egyenként 1000 lei értékű biztosítási utalvány is a Safety Broker felajánlásával. A sorsolás szeptember 22-én lesz. Urbana, utazz velünk és nyerj! Részletek az Urbana Transport Facebook oldalán. Indulj útnak a 30 éves Scorpion Transzal. Szeptember 15-től minden nap kényelmes járat indul Székelyudvarhelyről Marosvásárhelyen át Budapestre 20 órától. Budapestről minden nap 18.30-kor indulnak járataink Marosvásárhelyen át Székelyudvarhelyre. Pécsre szerdán és szombaton 17 órától utazhatsz, vissza pedig hétfőn és pénteken 16 órától. Használd ki a szeptemberi születésnapi kedvezményünket, részletek a scorpiontrans.ro oldalon. Ha Erdélyből útra kél, velünk mindig hazatér. Scorpion Trans.
3: Irány a Szejkefürdő. Erdély kicsiben, neked nagy élmény. Tölts el egy varázslatos délelőttöt a friss levegőn a természet ölelésében. Sőt, ha dolgoznod kell, hozd magaddal a laptopodat, a kávé mellé wifi is jár. Délután a kicsik önfeledten játszhatnak vagy rajzfilmet nézhetnek, miközben a szülők, nagyszülők és vendégeik a panorámás étterem teraszáról pizza és különleges lepény mellől figyelhetik őket a friss levegőn. A Szejkefürdő nem véletlenül lett Orbán Balázs kedvenc helye. Használjuk hát mi is. És a legjobb hír, a Mini Erdély Parkban az udvarhelyieknek és környékbelieknek csak egyszer kell jegyet váltani, utána korlátlanul visszatérhetnek, csak kérd a hűségkártyát kilépéskor. A városi busz óránként megy ki a Szejkére. Mini Erdély Park kicsiben, de neked nagy élmény. Hőlégballon a 11. Aviators Airfesten. Repültél már a város fölött? Hát itt a ragyogó lehetőség. Aviators Airfest 2026 légi fesztivál szeptember 11-e és 13-a között. Péntek, szombat, vasárnap a Fenyédi Lázon az antennáknál. Sétarepülések hőlégballonnal, siklóernyővel, motoros siklóernyővel és helikopterrel. Székely pityókatokánnyal, hidegsörrel, büfével, kürtőssel, lángossal, fagyival és nagy szeretettel várunk mindenkit. Részletek a Facebook Aviators oldalán és az Aviators Airfest 2026 Facebook eseményben. A részvétel ingyenes.
4: Lambériát keres? Nálunk megtalálja. Hajópadló, lambéria és kertelemek gyártói áron, kis vagy nagy tételben a Bodólem Kft-től. Mindig önnel, mindig önért. Bizalmát kiváló minőségű áruval, magas színvonalú kiszolgálással igyekszünk meghálálni. A minőségi áru és az elégedett ügyfél cégünk vezető motivuma. Bodolem Kft. Székely Szent Királyon a 6-os szám alatt vagy a lambéria.ro oldalon.

0: Tűzvédelmi ellenőrzések lesznek, nem indul el két bölcső, de közönségtalálkozót tartanak az egykori kézilabdázókkal. Katona Zoltán vagyok, a Sztár Rádió híreivel, jó napot kívánok! Felújítják a Székelykeresztúr központjában található napsugárnapközi otthont. Az önkormányzat 1,7 millió lejes támogatást nyert a környezetvédelmi alaptól az épület energetikai korszerűsítésére, és jelenleg kivitelezőt keres a munka elvégzésére. A felújítás során hőszigetelik az épületet, kicserélik az ajtókat és ablakokat, valamint korszerűsítik a fűtésrendszert és a villanyhálózatot. Az épület falain több helyen repedések jelentek meg, részben az előtte húzódó országúton zajló jelentős gépjárműforgalom okozta a rezgések miatt. Nem hagyták jóvá a Parajdi és Siménfalvi új bölcsődék működéséhez szükséges állásokat. Ezért a két intézményben idén nem kezdődhetett el a gyermekek fogadása. Hargita megyében júliusban és augusztusban három korszerű bölcsődét adtak át, Parajdon, Siménfalván és Csíkbánkfalván, egyenként 40 férőhellyel. A három intézmény közül csak a Csíkbánkfalván működő bölcsőde nyithatta meg kapuit. A tanfelügyelőség ugyanis nem kapta meg a tanügyminisztériumi jóváhagyást a Parajdi és Siménfalvi állásokra, így a beiratkozást nem indították el. Siménfalván ráadásul az épület villanyhálózata sem készült el teljesen. Tűzvédelmi ellenőrzéseket és evakuálási gyakorlatokat tartanak az új tanévben is a Hargita megyei iskolákban. A megyei katasztrófavédelmi felügyelőség szakemberei az elektromos és fűtési berendezéseket, valamint a tűzvédelmi eszközöket is ellenőrzik, és a hiányosságok megszüntetésére is felhívják az intézmények figyelmét. A tűzoltók emellett megelőzési és tájékoztató tevékenységeket, valamint menekítési gyakorlatokat is szerveznek. A hatóság arra kéri az iskolák vezetőségét, hogy a menekülési útvonalakat, így a folyósokat, lépcsőket és kijáratokat folyamatosan tartsák szabadon és könnyen hozzáférhetően. Közönségtalálkozót tartanak az egykori akarat kézilabdázókkal. 50 évvel ezelőtt, 1976-ban történelmi sikert ért el a székelyudvarhelyi női kézilabdázás. Az akarat női kézilabda csapata bronzérmet szerzett a román élvonalbeli bajnokságban. Ennek emlékére a csapat még élő tagjai közönségtalálkozón vesznek részt, az egykori játékosokkal és fényképekkel felidézik az akkori korszak hangulatát. A közönségtalálkozót szeptember 14-én, hétfőn 18 órától tartják a Városháza Szent István dísztermében. Kialakult a jégkorong román kupa elődöntőinek párosítása, a tornát a Remete Ice Arénában játsszák szombaton és vasárnap. Szombaton játsszák a két elődöntőt, 13 órától a Brassói Korona a Bukaresti Steaua-val, 17 órától a Gyergyói Hoki Klub pedig a háromszéki Ágyúsokkal találkozik. A kisdöntő vasárnap 13 órától, a finálé 17 órától lesz. Napsütéses lesz a délután adáskörzetünkben, a meteorológusok szerint csapadék nem valószínű, a széljárás gyenge lesz. A legmagasabb hőmérsékleti értékek térségünkben ma délután 23 fok körül alakulnak. A Sztár Rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra.
1: HR Energy, a vállalkozások gáz és villamos energia szolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.
2: A csillagok hangja.

0: like music. Star reklám.
1: Figyelem, figyelem! Iskola kezdésre felkészülni. Iskolás táskák és tolltartók rendkívül széles választékával vár az Origami Papírmadár. Tágas üzletünkben kényelmesen válogathatsz, sőt, a kiszemelt iskolás táskát kipróbálhatod. Minden szükséges tanszert egy helyen megtalálsz, hogy az iskolakezdés egyszerű és gondtalan legyen. És most még egy jó hír! Ha legalább 100 leértékben vásárolsz, akkor lobogó riszortos, több családi wellness és bobcsúszás utalványt nyerhetsz. Várunk az Alsó Merkurnál, a Fit Film mellett. Origami Papírmadár. Minden egy helyen az iskolakezdéshez.
2: Most építesz? Felújítasz? Akkor ne csak a falak legyenek újak. Dobd fel otthonod minőségi, egyedi beltéri ajtókkal az Elekes Mobilplex Kft-től. Te elképzeled, mi felmérjük, legyártjuk és be is szereljük. Felmérés, gyártás, szerelés egy helyen. Nézd meg kínálatunkat bemutató üzletünkben a Fások utca 14/B szám alatt, a Nordica Motorral szemben. Telefonszámunk 0749 101 817-es. Elekes Mobilplex Kft. Ha ajtót keresel, jó helyen kopogtatsz.
3: A Jugov-Románia 2025. január és december között végzett felmérése alapján az első helyen állunk a friss zöldségek és gyümölcsök kategóriájában. Újabb

0: 0-22-88-30.
1: Kolumbán optika és szemészet. Térj be üzletünkbe a Merkur Áruház utcafrontján, és vedd igénybe szem- és szakorvosi rendelésünket és ingyenes látásvizsgálatunkat. Hívd a szemorvosod 0784 354 854 vagy 0784 421 818.
2: Hivatlan vendégek telepedtek meg nálad. Bogarak, legyek, hangyák, egerek vagy darazsak keserítik meg a mindennapjaidat? A rendszeres takarítás ellenére sem szabadulsz meg a poloskáktól, bolháktól? Már mindent kipróbáltál, de úgyis ott anyáznak az épületben? Ne parázz, a megoldás neve 3D Clean Service. Rovarírtás, rágsálóírtás, fertőtlenítés, kéménytisztítás a legújabb technológiákkal, precízen, garanciával. Légy nyugodt, megszabadítunk a kártevőktől, és olyan munkát végzünk, amely a közegészségügyi ellenőrzőknek is tetszeni fog. Hívd a 0744 7857 21-es telefonszámot, és csak dőj hátra, a következő vendég már csengetni fog. 3D Clean Service, az írtó jó csapat.
3: Közérdekű hirdetés következik.
4: Az autizmus korai felismerése növeli a gyógyulás esélyeit az első 3 évben. Konzultálj házi orvosoddal az autizmus szűréséről.
3: Közérdekű hirdetést hallottak.
5: Reklámot hallottak.
6: Star Rádió.
7: Star Rádió.
6: Star Rádió.

0: I like music.
1: Sztár reklám.
2: Utazz velünk és nyerj! Az Urbana és a Safety Broker közös nyereményjátékot indított. Vásárolj buszjegyet az UtGo alkalmazásban, SMS-ben, vagy válts teljes áru havi bérletet, és automatikusan részt veszel a sorsoláson. Minél több jogosult vásárlás, annál több esély a nyerésre. A fődíj egy kerékpár, emellett gazdára talál 2 egyenként 1000 lei értékű biztosítási utalvány is a Safety Broker felajánlásával. A sorsolás szeptember 22-én lesz. Urbana, utazz velünk és nyerj! Részletek az Urbana Transport Facebook oldalán.
3: Száz év? Jól hangzik. De milyen egészségben? Mit tehetünk ma azért, hogy holnap is aktívak legyünk? Mozgás, táplálkozás, képernyő helyett élmények, természet, lelki egyensúly és közösség. Inspiráló előadások, izgalmas beszélgetések és gyakorlati ötletek az aktívabb, egészségesebb életért. Találkozzon Lakatos Péterrel, Guld Ádámmal, Miklós Edittel, Gönczi Gergővel és további közel 30 előadóval a 3. Aktív Székelyföld konferencián. Szeptember 25-e, Karcfalva, Jégkorong Akadémia. Aktív Székelyföld konferencia. Program és jegyek www.aktivszékelyföld.ro.
4: Milyen volt mennyasszonynak lenni 100, 200 vagy akár 300 éve? Mit mesél egy esküvői ruha, egy szerelmes levél vagy egy régi esküvői kellék? A válaszokat most a Házrezső Múzeumban találod, a Magyar Nemzeti Múzeum nagy sikerű Magyar Mennyasszony kiállításán. Ismert és ismeretlen nők történetei, féltve őrzött emlékek, magyar és székely esküvői hagyományok, egy kiállítás, amely nem csak a mennyasszonyokról, hanem a női szerepek változásáról is mesél. A Magyar Mennyasszony október 18-áig látogatható a Habenstrom villában, hétfő kivételével hétköznap 9-től 6-ig, hétvégén 10-től 6-ig. Magyar Mennyasszony egy kiállítás, ahol a múlt is mennyasszonyi ruhát ölt.
5: Electromix. Lassan 20 éve állunk a vásárlók szolgálatában. Az elmúlt évek tapasztalata, a neves gyártókkal való együttműködés és a vásárlóink bizalma megtanított bennünket figyelni, kitartani és mindig megoldást találni. Az Electromixnél a legismertebb márkák termékeivel, hatalmas raktárkészlettel és versenyképes árakkal várjuk. Ingyenes házhozszállítás, saját szakszervíz, gyors és megbízható ügyintézés. Ha háztartási gép, akkor Electromix. A helyi vállalkozás, amely figyel a vásárlókra.
4: Dupla torna, dupla győzelem. A techball világelitje ismét Székelyföldön találkozik. Szeptember 10-11-én Szentegyházán, az Ambrus Pál sportcsarnokban, szeptember 12-13-án pedig Homorodfürdőn, a Lobogó Resort kültéri pályáján rendeznek nemzetközi techball tornát. A döntőket Szentegyházán szeptember 11-én pénteken 18:30-től, Homorodfürdőn pedig szeptember 13-án vasárnap 16 órától rendezik. Két helyszín, 4 nap, techballból sosem elég, főleg, ha a világ legjobbjai játszanak.

0: Tűzvédelmi ellenőrzések lesznek, nem indul el két bölcső, de közönségtalálkozót tartanak az egykori kézilabdázókkal. Katona Zoltán vagyok, a Sztár Rádió híreivel, jó napot kívánok! Felújítják a Székelykeresztúr központjában található napsugár napközi otthont. Az önkormányzat 1,7 millió lejes támogatást nyert a környezetvédelmi alaptól az épület energetikai korszerűsítésére, és jelenleg kivitelezőt keres a munka elvégzésére. A felújítás során hőszigetelik az épületet, kicserélik az ajtókat és ablakokat, valamint korszerűsítik a fűtésrendszert és a villanyhálózatot. Az épület falain több helyen repedések jelentek meg, részben az előtte húzódó országúton zajló jelentős gépjármű forgalom okozta a rezgések miatt. Nem hagyták jóvá a Parajdi és Siménfalvi új bölcsődék működéséhez szükséges állásokat. Ezért a két intézményben idén nem kezdődhetett el a gyermekek fogadása. Hargita megyében júliusban és augusztusban három korszerű bölcsődét adtak át Parajdon, Siménfalván és Csíkbánkfalván, egyenként 40 férőhellyel. A három intézmény közül csak a Csíkbánkfalván működő bölcsőde nyithatta meg kapuit. A tanfelügyelőség ugyanis nem kapta meg a tanügyminisztériumi jóváhagyást a Parajdi és Siménfalvi állásokra, így a beiratkozást nem indították el. Siménfalván ráadásul az épület villanyhálózata sem készült el teljesen. Tűzvédelmi ellenőrzéseket és evakuálási gyakorlatokat tartanak az új tanévben is a Hargita megyei iskolákban. A megyei katasztrófavédelmi felügyelőség szakemberei az elektromos és fűtési berendezéseket, valamint a tűzvédelmi eszközöket is ellenőrzik, és a hiányosságok megszüntetésére is felhívják az intézmények figyelmét. A tűzoltók emellett megelőzési és tájékoztató tevékenységeket, valamint menekítési gyakorlatokat is szerveznek. A hatóság arra kéri az iskolák vezetőségét, hogy a menekülési útvonalakat, így a folyósokat, lépcsőket és kijáratokat folyamatosan tartsák szabadon és könnyen hozzáférhetően. Közönségtalálkozót tartanak az egykori akarat kézilabdázókkal. 50 évvel ezelőtt, 1976-ban történelmi sikert ért el a székelyudvarhelyi női kézilabdázás. Az akarat női kézilabda csapata bronzérmet szerzett a román élvonalbeli bajnokságban. Ennek emlékére a csapat még élő tagjai közönségtalálkozón vesznek részt, az egykori játékosokkal és fényképekkel felidézik az akkori korszak hangulatát. A közönségtalálkozót szeptember 14-én, hétfőn 18 órától tartják a Városháza Szent István dísztermében. Kialakult a jégkorong román kupa elődöntőinek párosítása, a tornát a Remete Ice Arénában játsszák szombaton és vasárnap. Szombaton játsszák a két elődöntőt 13 órától a Brassói Korona a Bukaresti Steaua-val, 17 órától a Gyergyói Hoki Klub pedig a háromszéki Ágyúsokkal találkozik. A kisdöntő vasárnap 13 órától, a finálé 17 órától lesz. Napsütéses lesz a délután adáskörzetünkben, a meteorológusok szerint csapadék nem valószínű, a széljárás gyenge lesz. A legmagasabb hőmérsékleti értékek térségünkben ma délután 23 fok körül alakulnak. A Sztár Rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra!
1: HR Energy, a vállalkozások gáz- és villamos energiaszolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDE Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.

játsszuk, azokat az információkat adjuk neked, amelyek nélkül nem tudsz létezni. Sztár Rádió. Sztár Rádió. Mindezt magyarul. Magyarul. Érted?

0: I like music. Sztár reklám.
1: Figyelem, figyelem! Iskola kezdésre felkészülni. Iskolás táskák és tolltartók rendkívül széles választékával vár az Origami Papírmadár. Tágas üzletünkben kényelmesen válogathatsz, sőt, a kiszemelt iskolás táskát kipróbálhatod. Minden szükséges tanszert egy helyen megtalálsz, hogy az iskolakezdés egyszerű és gondtalan legyen. És most még egy jó hír! Ha legalább 100 leértékben vásárolsz, akkor lobogó riszortos, több családi wellness és bobcsúszás utalványt nyerhetsz. Várunk az Alsó Merkurnál, a Fit Film mellett. Origami Papírmadár. Minden egy helyen az iskolakezdéshez.
2: Rozsdamentes korlátok, fémszerkezetű lépcső.

0: Székelyudvarhelyi Delkamet Kft.-hez és egyedi megrendeléseidet is megvalósítjuk. Keresd minket Székelyudvarhelyen a Fások utca 14/28 szám alatt. Hétköznap 7-től 15 óráig várunk. Részletek a delkamet.ro oldalon.
1: Iker Automosó és Autókozmetika. Teljes körű autókozmetikázás, általános külső és belső takarítás, kárpittisztítás, autópolírozás. Minden munkálatot elvégzünk, ami autódat ápolja és védi, csúcsminőségű szerekkel és kedvező áron. Iker Automosó és Autókozmetika. Második Rákóczi Ferenc 177, a Lengyelfehér nemű gyár mellett. Előjegyzésért hívhatsz a 0742 161 934-en vagy a 0742 863 365-ön. Iker Automosó és Autókozmetika. Autód

0: munkajára.
1: Minőségi iratfűzés, nyomtatás, színes fénymásolás szeretne? Jöjjön az AVG üzletébe a Kossuth Lajos utca 22 szám alá.
2: Vásároljon, nyomtasson, fénymásoljon gyorsan és kényelmesen, diák kedvezménnyel az AVG-ben.
3: Közérdekű hirdetés következik.
4: Az étrendkiegészítők nem gyógyítanak és nem helyettesítik az orvos által felírt kezeléseket.
3: Közérdekű hirdetést hallottak.

0: like music.
1: Sztár reklám. Megtörtént a lánykérés, és esküvőre készültök? Válasszátok az Areo Events rendezvénysátrát, ahol a modern elegancia és a kényelem együtt jár a kiemelkedő szolgáltatással. Ha kisebb eseményt szerveztek az Areóban, arra is megtaláljátok a tökéletes helyszínt. Rugalmas teremkínálatunkkal és szolgáltatásainkkal mindent a te igényeidre szabunk. Ne hagyd ki az Areo élményt! Foglald le most rendezvénytermeink egyikét, és tedd felejthetetlenné életed legfontosabb pillanatait.
2: A 10 éves taverna továbbra is várja régi és új vendégeit a hét mindennapján 11 és 21 óra között a Bethlen Gábor 94 szám alatt, ahol helyben fogyasztás esetén korlátlan üdítővel és többféle szószokkal kedveskednek. Mostantól hétfőtől szerdáig a promóciós ételek többféle burger, wrap és box 25 leért kapható. Megtalálsz a vonatállomással szemben, vagy rendelj házhoz a 0741 76 50 70-es telefonszámon, vagy keres a Hammon. Taverna Gyrosz, 10 éve együtt.
3: Irány a Szejkefürdő. Erdély kicsiben, neked nagy élmény. Tölts el egy varázslatos délelőttöt a friss levegőn a természet ölelésében. Sőt, ha dolgoznod kell, hozd magaddal a laptopodat, a kávé mellé wifi is jár. Délután a kicsik önfeledten játszhatnak, vagy rajzfilmet nézhetnek, miközben a szülők, nagyszülők és vendégeik a panorámás étterem teraszáról pizza és különleges lepény mellől figyelhetik őket a friss levegőn. A Szejkefürdő nem véletlenül lett Orbán Balázs kedvenc helye. Használjuk hát mi is. És a legjobb hír, a Mini Erdély Parkban az udvarhelyieknek és környékbelieknek csak egyszer kell jegyet váltani, utána korlátlanul visszatérhetnek, csak kérd a hűségkártyát kilépéskor. A városi busz óránként megy ki a Szejkére. Mini Erdély Park kicsiben, de neked nagy élmény. Hőlégballon a 11. Aviators Airfesten. Repültél már a város fölött? Hát itt a ragyogó lehetőség. Aviators Airfest 2026 légi fesztivál szeptember 11-e és 13-a között. Péntek, szombat, vasárnap a Fenyédi Lázon az antennáknál. Sétarepülések hőlégballonnal, siklóernyővel, motoros siklóernyővel és helikopterrel. Székely pityókatokánnyal, hidegsörrel, büfével, kürtőssel, lángossal, fagyival és nagy szeretettel várunk mindenkit. Részletek a Facebook Aviators oldalán és az Aviators Airfest 2026 Facebook eseményben. A részvétel ingyenes.
4: Térkő, szegély, kerítés, nálunk minden napra kész. Felmérünk és tervezünk, kivitelezést is szervezünk. Látogass el a régió legnagyobb térkő bemutató kertjébe Székely udvarhelyen a Betlenfalvi úton, és válaszd a minőséget a térkövekből, kertelemekből és egyéb kerti kiegészítőkből. Hívj minket a 0745 098 641-es telefonszámon, vagy keresd fel a pavazseli.ru honlapunkat. Hadd nagy viakolor. Minőség megbízható.

0: like music. Sztár reklám.
1: Elindult a 2026-os roncsautó program az Autogroup Simonnál. Most itt a tökéletes alkalom, hogy új Dacia vagy Renault volánja mögé ülj. A Renault Clio már 14.300 eurótól, a Dacia Logan 11.990 eurótól, a Dacia Duster pedig 15.900 eurótól a tiéd lehet a roncsautó program keretében. Ne halogasd a döntést, hiszen a helyek száma korlátozott. Ráadásul nálunk régi autódat új és használt autó vásárlásakor is beszámítjuk. Ha kiváló árérték arányú autót keresel, a Dacia továbbra is a legjobb választás. 2026-os roncsautó program az Autogroup Simonnál.
2: Szeptember az 5-23-ban a diákoké. Elkezdődött a suli, és szeptemberben egy kicsit rólatok szól az 5-23. Nálunk a diákok és a fiatalok mindig is fontosak voltak. Ezért most jöhetnek a kedvencek. 5-23 hottok, 5-23 hambitál, burger buci nélkül, és mellé egy pohár limonádé, a házajándéka. És egy fontos info, a hotdogot akkor is kérheted, amikor a konyha már bezárt. Szóval, ha későn éhezel meg, nálunk akkor sem maradsz kaja nélkül. Diák vagy? Gyere! Nem vagy diák? Gyere akkor is! A hotdog mindenkinek szól. 5-23 étterem és terasz. Telefonszámunk 0770-871-507. Rendelés a HAM alkalmazáson keresztül. Suli után este barátokkal találkozunk az 5-23-ban. Hol vásárolhatsz olcsón és jó minőségű termékeket kedvenc állatodnak? A ZooCenterben alacsony árak várnak közvetlenül a polcokon. Nincs pontgyűjtés, kártya vagy más bonyolult számolgatás. Például a 10 kg-os rinti macskaalom mindössze 12,99-ban is áron kapható üzletünkben. Olcsó és jó az állatoknak. Székelyudvarhelyen a Riverside Retail Parkban, a Sport utca 4 szám alatt.
3: Lazúj! Veszünk egy kis lazúrt, lekenjük és nagyon szépen fog kinézni.
4: De melyik lazúrt válasszam?
3: Csak is a színuszt, hisz német, környezetkímélő és kiváló hosszantartó védelmet és tartós rugalmasságot biztosít a fának. A német gyártmányú színusz holc lazúr egy nagyon korszerű, környezetkímélő, víz és növényi olaj alapú faápoló lazúr, amelynek országunkban kizárólagos forgalmazója a székelyudvarhelyi Viktor Románia Kft. A sejmes, matfényű színusz kül- és beltérre egyaránt ajánlott. Színusz, egy színesebb világért.
5: Maxi Shop, a kiváló minőségi használt bútorok és háztartási gépek üzlete, ahol új és használt bútorok mellett háztartási gépek széles skáláját találod kiváló áron. Konyhabútor, bőrgarnitúra, fotel, asztal, szék, kanapé, ágy, francia ágy és hűtő, mosógép, mosogatógép, fagyasztó, szárító, elektromos sütő kiváló állapotban, előnyös áron. Nézz be a Betlenfalvi út 164 szám alatti üzletbe, a régi Vápál épületébe, és győződj meg erről személyesen. Maxi Shop, a kiváló minőségi használt bútorok és háztartási gépek üzlete.
2: Itt az idő a változásra, a Babyland új fejezetet nyit udvarhelyen. Tágasabb üzlet, még több termék, kényelmesebb vásárlás. Babakocsik, autósülések, játékok, kiegészítők. Minden egy helyen, ami egy kisbabás család életét megkönnyíti. És ami fontos, babakocsi és autósülés tisztítás is elérhető nálunk. Babyland, mert a babák a legjobbat érdemlik. Telefonszámunk 0755-404-666.
6: Közérdekű hirdetés következik.
7: Egy könyvet is lehet követni, lájkolni vagy megosztani. Csatlakozz a hálózathoz. Olvas.
6: Közérdekű hirdetést hallottak.
0: Reklámot hallottak.
8: Sztár Rádió.

0: I like music.
1: Sztár reklám. Megtörtént a lánykérés, és esküvőre készültök? Válasszátok az Areo Events rendezvénysátrát, ahol a modern elegancia és a kényelem együtt jár a kiemelkedő szolgáltatással. Ha kisebb eseményt szerveztek, az Areóban arra is megtaláljátok a tökéletes helyszínt. Rugalmas teremkínálatunkkal és szolgáltatásainkkal mindent a te igényeidre szabunk. Ne hagyd ki az Areo élményt! Foglald le most rendezvénytermeink egyikét, és tedd felejthetetlenné életed legfontosabb pillanatait.
2: Szarvas étterem. Étel az egész család számára. És élő zene minden csütörtök, péntek, szombat este. Nálunk a jó hangulat garantálva, a többi már rajtad múlik.
3: Megijesztél valami igazán különlegesre? Akkor irány a Friday Pizza Track, ahol a pizza nem csak étel, hanem élmény. Frissen sütött, ropogós pizzák, 24 plusz órás kelesztésű tészta, könnyű, levegős állag és ellenállhatatlan ízvilág minden falatban. Legyen szó klasszikus kedvencekről vagy különleges kombinációkról, a Friday Pizza Track minden pizzája szenvedéllyel készül. Rendelés 0774 581 811. Még egyszer, 0774 581 811. Friday Pizza Track, ahol a minőség és az íz találkozik.
4: Electromix. Lassan 20 éve állunk a vásárlók szolgálatában. Az elmúlt évek tapasztalata, a neves gyártókkal való együttműködés és a vásárlóink bizalma megtanított bennünket figyelni, kitartani és mindig megoldást találni. Az Electromixnél a legismertebb márkák termékeivel, hatalmas raktárkészlettel és versenyképes árakkal várjuk. Ingyenes házhoz szállítás, saját szakszervíz, gyors és megbízható ügyintézés. Ha háztartási gép, akkor Electromix. A helyi vállalkozás, amely figyel a vásárlókra.
5: Költöz társasházba, és ne legyen többé gondod a ház körüli munkával. Vásárolj kulcsra kész lakást Székelyföld legnagyobb lakóparkjában, ahol autódat biztonságos mélygarázsban tarthatod. Ugyanitt penthouse-t is vásárolhatsz. Részletek a 0741 77 0011-es számon, vagy személyesen a Szénakert utca 4 szám alatti irodánkban. Zöldliget lakópark, ahol otthonra találsz.

0: hangulati stílus. Ez a Star Rádió.
1: Nálunk nincs vakáció. Star Rádió.

táncolnék a változással.

0: lemezszerkesztés, lemezhajlítás, lemezleszabás, Delcomet Kft.
1: Ha filmmel kell dolgozni, ne keresd tovább. Fordulj a Székely udvarhelyi Delcomet Kft-hez, és egyedi megrendeléseidet is megvalósítjuk. Keresd minket Székely udvarhelyen a Fások utca 14/28 szám alatt. Hétköznap 7-től 15 óráig várunk. Részletek a delcomet.ro oldalon.
2: Iker Automosó és Autókozmetika. Teljes körű autókozmetikázás, általános külső és belső takarítás, kárpittisztítás, autópolírozás. Minden munkálatot elvégzünk, ami autódat ápolja és védi. Csúcsminőségű szerekkel és kedvező áron. Iker Automosó és Autókozmetika. Második Rákóczi Ferenc 177 a Lengyelfehér nemű gyár mellett. Előjegyzésért hívhatsz a 0742 161 934-en vagy a 0742 863 365-ön. Iker Automosó és Autókozmetika. Autód megköszöni a törődést.
3: Szeptember az 5-23-ban a diákoké. Elkezdődött a suli, és szeptemberben egy kicsit rólatok szól az 5-23. Nálunk a diákoké.

0: Lazulj! Veszünk egy kis lazurt, lekenjük és nagyon szépen fog kinézni.
1: De melyik lazurt válasszam?
0: Csak is a színuszt, hisz német, környezetkímélő és kiváló hosszantartó védelmet és tartós rugalmasságot biztosít a fának. A német gyártmányú színusz holc lazur egy nagyon korszerű, környezetkímélő, víz és növényi olaj alapú faápoló lazur, amelynek országunkban kizárólagos forgalmazója a székelyudvarhelyi Piktor Románia Kft. A sejmes, matfényű színusz kül- és beltérre egyaránt ajánlott. Színusz, egy színesebb világért.
2: A 10 éves taverna továbbra is várja régi és új vendégeit a hét minden napján 11 és 21 óra között a Bethlen Gábor 94 szám alatt, ahol helyben fogyasztás esetén korlátlan üdítővel és többféle szószokkal kedveskednek. Mostantól hétfőtől szerdáig a promóciós ételek többféle burger, wrap és box 25 leért kapható. Megtalálsz a vonatállomással szemben, vagy rendelj házhoz a 0741 76 50 70-es telefonszámon, vagy keres a Hammon. Taverna Gyrosz, 10 éve együtt.
3: Drágám, szerinted mennyi idő alatt rakom le ezt a térkövet?
4: Ha a polcra gondolok, amit háromszor raktál fel, inkább hívjuk a profikat.
5: Ne szenvedj otthon! A Hadnagy Viakolor mindent megold. Felmérünk, tervezünk, kivitelezést szervezünk. Látogass el Székelyudvarhelyen a Betlenfalvi útra, a régió legnagyobb térkőbemutató kertjében. Minőség, megbízhatóság, stílus. Hadnagy Viakolor. Hívj minket a 0745 098 641-es telefonszámon, vagy keresd fel a pavazsilé.ro honlapunkat.
4: Most már csak a füvet kell levágni, drágám.
6: Hallottátok, a Hadnagy Viakolor műfüvet is árul.
7: Azt tudti, ilyen jól még egyetlen buli sem sikerült. Mindenki szuperül érezte magát. Már mondtam, a zárt körű parti a legjobb. Olyan zene szól, amilyet csak akarsz, és nem figyeli mindenki, hogyan és mit táncolsz. Így aztán tényleg elengedheted magadat és lazíthatsz. Mondtam én, a saját klub a legjobb megoldás.
8: Slang Events. Születésnapi partik, gyerekzsúrok, csapatösszerázók, privát és céges bulik, legény és leánybúcsuk, családi összejövetelek, bármilyen zárt körű rendezvény tető alá hozható nálunk, a második Rákóczi Ferenc utca 5 szám alatt a Sztár Rádió mellett. Minimozi terem, csocsó, táncparkett, játéksarok, jó pár PlayStation-nel, minden adott egy jó partihoz. Slang Events. A te klubod.
9: A bérléséről érdeklődj a 0731 218 460-as telefonszámon, vagy a Slang Events Facebook oldalán. Na, vedd el a telefonot, és írjad! 0731 218 460.
10: Reklámot hallottak!
11: Sztár Rádió! Sztár Rádió! Sztár Rádió! Sztár Rádió.

0: Star Rádió. A hang, ami elkísér.
1: Hé, ide néz, édes! Mindenem szerelem!

0: like music.
1: Sztár reklám. Megtörtént a lánykérés, és esküvőre készültök? Válasszátok az Areo Events rendezvénysátrát, ahol a modern elegancia és a kényelem együtt jár a kiemelkedő szolgáltatással. Ha kisebb esemény szerveztek, az Areóban arra is megtaláljátok a tökéletes helyszínt. Rugalmas teremkínálatunkkal és szolgáltatásainkkal mindent a te igényeidre szabunk. Ne hagyd ki az Areo élményt! Foglald le most rendezvénytermeink egyikét, és tedd felejthetetlenné életed legfontosabb pillanatait.
2: Megijesztél valami igazán különlegesre? Akkor irány a Friday Pizza Track, ahol a pizza nem csak étel, hanem élmény. Frissen sütött ropogós pizzák, 24 plusz órás kelesztésű tészta, könnyű, levegős állag és ellenállhatatlan ízvilág minden falatban. Legyen szó klasszikus kedvencekről vagy különleges kombinációkról, a Friday Pizza Track minden pizzája szenvedéllyel készül. Rendelés 0774 581 811. Még egyszer, 0774 581 811. Friday Pizza Track, ahol a minőség és az íz találkozik.
3: Electromix. Lassan 20 éve állunk a vásárlók szolgálatában. Az elmúlt évek tapasztalata, a neves gyártókkal való együttműködés és a vásárlóink bizalma megtanított bennünket figyelni, kitartani és mindig megoldást találni. Az Electromixnél a legismertebb márkák termékeivel, hatalmas raktárkészlettel és versenyképes árakkal várjuk. Ingyenes házhoz szállítás, saját szakszervíz, gyors és megbízható ügyintézés. Ha háztartási gép, akkor Electromix. A helyi vállalkozás, amely figyel a vásárlókra.
4: Költöz társasházba, és ne legyen többé gondod a ház körüli munkával. Vásárolj kulcsrakész lakást Székelyföld legnagyobb lakóparkjában, ahol autódat biztonságos mélygarázsban tarthatod. Ugyanitt penthouse-t is vásárolhatsz. Részletek a 0741 77 0011-es számon, vagy személyesen a Szénakert utca 4 szám alatti irodánkban. Zöld Liget lakópark, ahol otthonra találsz.
5: Dupla torna, dupla győzelem. A techball világelitje ismét Székelyföldön találkozik. Szeptember 10-11-én Szentegyházán, az Ambrus Pál sportcsarnokban, szeptember 12-13-án pedig Homorodfürdön, a Lobogó Resort kültéri pályáján rendeznek nemzetközi techball tornát. A döntőket Szentegyházán szeptember 11-én pénteken 18:30-től, Homorodfürdön pedig szeptember 13-án vasárnap 16 órától rendezik. Két helyszín, 4 nap, techballból sosem elég, főleg, ha a világ legjobbjai játszanak.
6: Közérdekű hirdetés következik.
7: Készülj fel a vészhelyzetekre. Látogass el a www.fipregetit.ro oldalra.
6: Közérdekű hirdetést hallottak.
8: Reklámot hallottak.
9: Sztár Rádió. Sztár Rádió. Sztár Rádió.

0: Time!
1: I like music.
2: Sztár reklám.
3: Hol vásárolhatsz olcsón és jó minőségű termékeket kedvenc állatodnak? A Zoo Centerben alacsony árak várnak közvetlenül a polcokon. Nincs pontgyűjtés, kártya vagy más bonyolult számolgatás. Például a 10 kg-os rinti macskaalom mindössze 12,99-ban is áron kapható üzletünkben. Olcsó és jó az állatoknak. Székelyudvarhelyen a Riverside Retail Parkban, a Sport utca 4 szám alatt. Szeptember az 5-23-ban a diákoké. Elkezdődött a suli, és szeptemberben egy kicsit rólatok szól az 5-23. Nálunk a diákok és a fiatalok mindig is fontosak voltak. Ezért most jöhetnek a kedvencek. 5-23 hottok, 5-23 hambitál, burger buci nélkül, és mellé egy pohár limonádé, a házajándéka. És egy fontos info, a hotdogot akkor is kérheted, amikor a konyha már bezárt. Szóval, ha későn éhezel meg, nálunk akkor sem maradsz kaja nélkül. Diák vagy? Gyere! Nem vagy diák? Gyere akkor is! A hotdog mindenkinek szól. 5-23 étterem és terasz. Telefonszámunk 0770-871-507. Rendelés a HAM alkalmazáson keresztül. Suli után este barátokkal találkozunk az 5-23-ban.
4: Lazulj! Veszünk egy kis lazurt, lekenjük és nagyon szépen fog kinézni.
5: De melyik lazurt válasszam?
4: Csak is a színuszt, hisz német, környezetkímélő és kiváló hosszantartó védelmet és tartós rugalmasságot biztosít a fának. A német gyártmányú színusz holc lazur egy nagyon korszerű, környezetkímélő, víz és növényi olaj alapú faápoló lazur, amelynek országunkban kizárólagos forgalmazója a székelyudvarhelyi Viktor Románia Kft. A sejmes, matfényű színusz kül- és beltérre egyaránt ajánlott. Színusz, egy színes világért.
6: Maxi Shop, a kiváló minőségi használt bútorok és háztartási gépek üzlete, ahol új és használt bútorok mellett háztartási gépek széles skáláját találod kiváló áron. Konyhabútor, bőrgarnitúra, fotel, asztal, szék, kanapé, ágy, francia ágy és hűtő, mosógép, mosogatógép, fagyasztó, szárító, elektromos sütő kiváló állapotban, előnyös áron. Nézz be a Betlenfalvi út 164 szám alatti üzletben, a régi Vápál épületében, és győződj meg erről személyesen. Maxi Shop, a kiváló minőségi használt bútorok és háztartási gépek üzlete.
7: 100 év? Jól hangzik. De milyen egészségben? Mit tehetünk ma azért, hogy holnap is aktívak legyünk? Mozgás, táplálkozás, képernyő helyett élmények, természet, lelki egyensúly és közösség. Inspiráló előadások, izgalmas beszélgetések és gyakorlati ötletek az aktívabb, egészségesebb életért. Találkozzon Lakatos Péterrel, Guld Ádámmal, Miklós Edittel, Gönczi Gergővel és további közel 30 előadóval a 3. Aktív Székelyföld konferencián. Szeptember 25-e, Karcfalva, Jégkorong Akadémia. Aktív Székelyföld konferencia. Program és jegyek www.aktivszékelyföld.ro.
8: Hivatlan vendégek telepedtek meg nálad. Bogarak, legyek, hangyák, egerek vagy darazsak keserítik meg a mindennapjaidat? A rendszeres takarítás ellenére sem szabadulsz meg a poloskáktól, bolháktól? Már mindent kipróbáltál, de úgyis ott anyáznak az épületben? Ne parázz, a megoldás neve 3D Clean Service. Rovarírtás, rágsálóírtás, fertőtlenítés, kéménytisztítás a legújabb technológiákkal, precízen, garanciával. Légy nyugodt, megszabadítunk a kártevőktől, és olyan munkát végzünk, amely a közegészségügyi ellenőrzőknek is tetszeni fog. Hívd a 0744 7857 21-es telefonszámot, és csak dőj hátra, a következő vendég már csengetni fog. 3D Clean Service, az írtó jó csapat.
9: Azt tudti, ilyen jól még egyetlen buli sem sikerült. Mindenki szuperül érezte magát. Már mondtam, a zárt körű parti a legjobb. Olyan zene szól, amilyet csak akarsz is. Nem figyeli mindenki, hogyan és mit táncolsz. Így aztán tényleg elengedheted magadat és lazíthatsz. Mondtam én, a saját klub a legjobb megoldás.
10: Slang Events. Születésnapi partik, gyerekzsúrok, csapatösszerázók, privát és céges bulik,

0: 98.
1: Mi van ma ember? 20 perc váratlan, készül ma hajad?
2: Tesó, 2 perc, most nyesik az átmenetet, nyugi már!
1: Most komolyan be kell menni, érted? Ezt nem hiszem el!

0: like music.
1: Sztár reklám.
2: Indulj útnak a 30 éves Scorpion Transzal. Szeptember 15-től minden nap kényelmes járat indul Székelyudvarhelyről Marosvásárhelyen át Budapestre 20 órától. Budapestről minden nap 18.30-kor indulnak járataink Marosvásárhelyen át Székelyudvarhelyre. Pécsre szerdán és szombaton 17 órától utazhatsz, vissza pedig hétfőn és pénteken 16 órától. Használd ki a szeptemberi születésnapi kedvezményünket, részletek a scorpiontrans.ro oldalon. Ha Erdélyből útra kél, velünk mindig hazatér. Scorpion Trans.
3: Szarvas étterem. Étel az egész család számára. És élő zene minden csütörtök, péntek, szombat este. Nálunk a jó hangulat garantálva, a többi már rajtad múlik.
4: Milyen volt mennyasszonynak lenni 100, 200 vagy akár 300 éve? Mit mesél egy esküvői ruha, egy szerelmes levél vagy egy régi esküvői kellék? A válaszokat most a Házrezső Múzeumban találod, a Magyar Nemzeti Múzeum nagy sikerű Magyar Mennyasszony kiállításán. Ismert és ismeretlen nők történetei, féltve őrzött emlékek, magyar és székely esküvői hagyományok, egy kiállítás, amely nem csak a mennyasszonyokról, hanem a női szerepek változásáról is mesél. A Magyar Mennyasszony október 18-áig látogatható a Habenstrom villában, hétfő kivételével hétköznap 9-től 6-ig, hétvégén 10-től 6-ig. Magyar Mennyasszony egy kiállítás, ahol a múlt is mennyasszonyi ruhát ölt.
3: Itt az idő a változásra, a Babyland új fejezetet nyit Udvarhelyen. Tágasabb üzlet, még több termék, kényelmesebb vásárlás. Babakocsik, autósülések, játékok, kiegészítők. Minden egy helyen, ami egy kisbabás család életét megkönnyíti. És ami fontos, babakocsi és autósülés tisztítás is elérhető nálunk. Babyland, mert a babák a legjobbat érdemlik. Telefonszámunk 0755 404 666.
5: Ideális helyszínt keresel esküvőre, keresztelőre, céges rendezvényre? Segítünk! Erdőpanzió. A mama konyhájával, jó hangulattal és ideális környezettel várnak. Akár 300 főig. Keres minket közösségi oldalainkon, vagy bögözben egyes szám alatt. Erdőpanzió és rendezvényterem. Az ideális helyszín.
6: Közérdekű hirdetés következik.
7: Az alapvető emberi jogokat és szabadságokat csak a demokráciában garantálják, és ezek az európai értékek alapjai.
6: Közérdekű hirdetést hallottak.

soron sem lazítunk. Hangulati stílus. Stílus. A Sztár Rádióban. Want it? Ezért vagyunk változatosak. Mi nyáron sem lazítunk. Wait. Miénk a nyár. Sztár

0: like music.
1: Sztár reklám.
2: Azt tudti, ilyen jól még egyetlen buli sem sikerült. Mindenki szuperül érezte magát. Már mondtam, a zárt körű parti a legjobb. Olyan zene szól, amilyet csak akarsz is. Nem figyeli mindenki, hogyan és mit táncolsz. Így aztán tényleg elengedheted magadat és lazíthatsz. Mondtam én, a saját klub a legjobb megoldás.
3: Slang Events. Születésnapi partik, gyerekzsúrok, csapatösszerázók, privát és céges bulik, legény és leánybúcsuk, családi összejövetelek, bármilyen zárt körű rendezvény tető alá hozható nálunk, a II. Rákóczi Ferenc utca 5 szám alatt a Sztár Rádió mellett. Minimozi terem, csocsó, táncparkett, játéksarok, jó pár PlayStation-nel, minden adott egy jó partihoz. Slang Events. A te klubod.
4: A bérléséről érdeklődj a 0731 218 460-as telefonszámon, vagy a Slang Events Facebook oldalán. Na, vedd el a telefonot, és írjad! 0731 218 460.

sem lazítunk. Hangulati stílus. Stílus. A Sztár Rádióban. Want it? Ezért vagyunk változatosak. Mi nyáron sem lazítunk. Wait. Miénk a nyár. Sztár Rádió.

ennyi volt, és nincs tovább, ha meg.

sehol sem lazítunk. Hangulati stílus. A Sztár Rádióban. Ezért vagyunk változatosak. Mi nyáron sem lazítunk. Miénk a nyár. Sztár Rádió.

játszunk, azokat az információkat adjuk neked, amelyek nélkül nem tudsz létezni. Sztár Rádió. Mindezt magyarul. Érted?

0: hangulat és stílus. Ez a Star Rádió.
1: Nálunk nincs vakáció. Star Rádió.

Mi azt a zenét játsszuk, azokat az információkat adjuk neked, amelyek nélkül nem tudsz létezni.